Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
1: Andrész. Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófavédelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.
1: Rádió Andrét időjárás!
2: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 4 perccel, június 12-e van, én Vörös Levente vagyok, és az utolsó napunkat töltjük együtt reggel, amit azért sajnálok, na de most nem ez a téma, hanem mondjuk az időjárás, mert a hételei előrejelzésekhez képest ma napsütés lesz, viszont csak 23 fokig kúszik a hőmérő, de este legalább nem fogom. Belemegyünk még ebbe is bővebben, meg persze ránézünk a hírekre, névnapozunk és születésnapozunk. Erről viszont Avicii és Sandro Cavazza közös érkezik. A Without You, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 4 perc múlva járunk 6:45-nél, itt vagyunk június 12-én pénteken, és akkor, ahogy ígértem, megkukantjuk bővebben is az időjárás, szóval nézzük, hogy mi a helyzet gyorsan. 12 fokot mutatnak még mindig a hőmérők, ha erre ráfrissítek, akkor talán már 13 és gyengén felhős az ég volt, egyébként majd kiderül az ég, és 11-15 óra között érdemes magas UV-sugárzásra is készülni. 23 fok lesz a maximum egyébként, úgyhogy annyira nem lesz hű de meleg, de már nyári ruhát ajánl hozzá az időkép, és nem fog esni, ami szerintem különösen jó tud lenni. Ezen kívül a pollen jelentés, hát most már azért egy kicsit aggasztóbb. A pázsitfűfélék, az útifű, a csalánfélék és a gombák vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, ő tud segíteni. Egyébként időjárási front nincs felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében kezdetben még fejfájás, illetve görcsös panaszok előfordulhatnak. Egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek ezek mellé. Szeles időről nem nagyon beszélhetünk, néha-néha megélénkül a szél, de igencsak elenyésző lesz majd a mai nap folyamán. Ezen kívül viszont a napos időszak jó hatással lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk össz sok friss gyümölcsöt, ezt ajánlja az időkép, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, ezt már én teszem hozzá. No, hát akkor ennyit az időjárásunkról, nézzünk egy kicsit a híreket, ugyanis csütörtökön egy izraeli Airbus A321-es utasszállító repülő miatt kellett riasztani a magyar Gripeneket, miután a Tel Avivból Prágába tartó járat nem vette fel a kapcsolatot a civil régi irányítással. A magyar vadászgépek megérkezése után viszont a pilóták már megtették ezt, így a tervezett útvonalon a Gripenek kíséretében végig repülték a Magyarországot ki a légtéren keresztül Ausztriában. Mindenről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán. Aztán június 13-án szombaton első alkalommal rendezik meg itt Szekszárdon a Művészetek Házában a Kórusok éjszakáját, az eseményről pedig megkérdeztük Janó Attilánét, Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának kulturális, turisztikai és városmarketing bizottságának elnök helyettesét. Hallgassuk őt!
1: Pedig Budapesten szervezték meg a Kórusok éjszakáját, és ez idén ott a 14. alkalom. Ott évről évre rendezik, és mindig egyre többen vannak. Palotanegyedben tartják ott ezt az eseményt. Igazából kezdetben egy amatőr kórus fesztivál volt. Arra hívja fel a figyelmet, hogy énekelni bárhol és bármikor nagyon jó, és többféle kórus mutatkozik be többféle stílusban, és ennek kapcsolatban Szekszárdon is ezt az eseményt ebben az évben valósítják meg először. Szóval a június 13-ai esemény ez az első alkalom a Szekszárdi Kórusok éjszakája. Több mint 140 énekes lesz, és 5 kórus fog fellépni. Sokkal több gazdagságot látok ebben, hiszen nem csak kórus muzsika lesz, hanem művészeti élmények, más művészeti élmények is helyet kapnak, mert lesz vonos négyes, benne lesz szólóének, orgonamuzsika is, és vers is, sőt, mondjuk nekem külön öröm, mint hitoktatónak az, hogy lesz egy áhítat is benne, ami gazdagítja ezt, egy református lelkész fog majd számunkra áhítatot mondani, és akkor erről eszembe jutott egy olyan gondolat, hogy a zene is a lélek csendje, az sokszor ugyanolyan emelkedett belső élményhez vezet, tehát az, hogy lesz benne áhítat, ez szerintem igazán felemelő érzés lesz is, és így nem csak hallgatni fogjuk majd ezeket a dallamokat, hanem egy kicsit lelki üzenetet is fogunk majd ebből érezni, és nem csak a fülünkhez, hanem a szívünkhez is majd el fognak érni ezek a dallamok, majd felemeli a lelkünket, és irányt is ad neki.
0: Végül pedig egy közérdekű közlemény. Június elején az Aliszka utcában találtak egy bifokális szemüveget, fekete kerettel és sárga ilyen berakásokkal vagy mintákkal. Ha esetleg jön a tulajdonosa, vagy ismer olyat, aki most kicsit küszködik a látással, mert elveszítette a szemüveget, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, és igyekszünk összekötni a megtalálóval. No, hát akkor ennyit a hírekről, dalolunk tovább, érkeznek mindjárt a névnaposok, elő viszont még a The Killers énekel, jó reggelt!
2: Ez a Szantrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 perccel járunk fél hét előtt, itt vagyunk június 12-én, az év 163. napján, még 202 van a végéig, és a Villőket köszöntöm névnapjuk alkalmából, ami egyébként egy magyar eredetű női név, újabb keletű magyar névalkotás, Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának címe nyomán. A villő szó a villőzés régi magyar téltemető szokás során énekelt versekben fordul elő, valószínűleg a latin villus szóból ered, aminek jelentése lomb, mivel a lányok villőzéskor fűzágakkal járták a falut, és összefügghet a szlovák villa szóval is, amelynek jelentése egyébként tündér. De vannak még egy páran, nem sokan: Cinella, Cinna, Cinnia, Eta, Etelka, János, Leo, Leon, Letta, Lionel és Orpheus, akik szintén ma ünnepelnek, úgyhogy köszöntjük is őket, meg persze a születésnaposokat mindjárt, előbb viszont még Lo énekel nekünk, ez a Get Lucky, jó reggelt! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, fél hetet ütött az óránk, és akkor gyorsan a születésnaposainkat köszöntjük még, mert a névnaposokon már túl vagyunk. Mi is ezen a napon született Edith Rosenbaum, divattervező, a Titanic egyik híres első osztályú és megmenekült utasa, George H.W. Bush, az amerikai Egyesült Államok 41. elnöke, aki hivatalban volt 1989-től 93-ig, de Benkő László Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zenész, az Omega együttes tagja is ma ünnepelne, aztán Gáspár László, vagyis Gáspár Laci magyar énekes, és Dave Franco amerikai színész, akiket köszönhetünk még, hát kívánunk sok boldogságot a születésnaposoknak. És szaladunk is tovább, mert hogy a kalendárium nyílik hamarosan, és ránézünk a sporthírekre is, meg persze a horoszkóp sem maradhat el, mindjárt jövünk, zenélünk egyet, nem menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.

Jó reggelt, ez az Antit reggel, 8 perc múlva 3/4 hetet üt az óránk, és akkor ilyenkor, ahogy lenni szokott, kinyitom a kalendáriumot, megnézzük, hogy mi történt ma, a mai nap folyamán. 1550-ben például Helsinkit megalapították, aztán 1798-ban a máltai lovagrend elhagyta Málta szigetét, Napóleon Bonapartének adta, és igazából átadta a fennhatóságot. 1948-ban a Magyar Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt

Jó reggelt, ez az Antit reggel, 18 perc múlva járunk 7 óránál, tehát 3 perc múlva lesz 3:47, és akkor gyorsan, ahogy ígértem, ránézünk az időjárásra. 14 fokot ír az időkép, derült az égbolt, és egyébként süt a nap, ezt már én is érzékelem ide bent a stúdióban, de még azért kicsit csípős az a levegő, úgyhogy ha kimegy, akkor még egy pulcsi elfér. Egyébként 23 fok lesz a mai maximum, UV-sugárzásra is érdemes majd készülni 11 és 15 óra között, aztán lesz egy kis felhős időszak, és újra kisüt a nap, tehát nem lesz olyan hűdemeleg, de azért nem fogunk fázni, nyári ruhát ajánl emellé az időkép. Eső szerencsére nem érkezik, a pollen jelentés pedig továbbra is ugyanaz, ami eddig volt. Na de akkor időjárás után sportoljunk egy picit, mert hogy elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, tegnap magyar idő szerint 21 órakor az egyik házigazda Mexikó mérkőzött meg Dél-Afrika válogatottjával, és két egyébként szép góllal nyertek a hazaiak.

az elsőnél szegény kapus akkora kötényt kapott, hogy azt se tudta, hol van. Egyébként három piros lap is született, amire feltételezem elég nagy volt az óca fogadó oldalakon. Aztán a következő meccset hajnalban játszották, legalábbis nálunk, Dél-Korea pedig 2-1-re győzte le a cseheket, az A csoportból így már mindenki játszott. A világbajnokságról egyébként talál egy hosszabb felvezető cikket az antrit.hu oldalon is. Aztán teniszezünk picit, mert hogy ott sajnos Udvardi Panna az 1-1-es félbeszakadt mérkőzésén kikapott Hertogenbosban, és Pucsovics is vereséget szenvedett kanadai ellenfelétől, de vízilabda is volt. Tegnap a férfi bajnokok ligája elődöntőit játszották, ahol a magyar érdekelt a Ferencváros csapata volt egészen pontosan, és végül a Barcelona ellen 9-9-es állást követően a spanyoloknak jött ki jobban a lépés, 13-11-el ők jutottak be a döntőbe. Ma 21 órakor egyébként a hölgyeknek szurkolhatunk majd az Olympiakosz elleni fináléban. Ennyi tehát a sporthírekről, zakatolunk tovább, érkezünk mindjárt a horoszkóppal, előbb viszont még Hedevei teszi fel a kérdést. What is love? Jó reggelt! Ez az Antrit reggel.

0: Itt volt velünk Vladislav, vagyis hát Vladislav az Antriton. Jó reggelt, 11 perc múlva már 7 óránál járunk, és akkor gyorsan belecsapunk a lecsóba, vagyis a horoszkópunkba, és az ikrekkel kezdünk, mert még mindig az ő havukban vagyunk, nem is tudom, hogy lehet ezt igazán jól ragozni. No, az ikreknek volt idő, amikor megtépázták az önbizalmát, és megnehezítették az anyagi világban való létezését. Mostanra ez igen szerencsésen megváltozott, és immár vezető pozícióba is kerülhet. Ne feledkezzen meg azokról, akik viszont most vannak olyan nehéz helyzetben, mint egykor ön. Ha lehetőséget ad, ha támogatónak mutatkozik, az által nőhet is. Ha nem fizikailag vagy anyagilag, hanem szellemileg és lelkileg. A rák uralkodó bolygója a keménységet és tetterőt kölcsönző Marssal áll együtt. Szokatlanul energikussá és sportossá teszi önt ez a konstelláció, de ez nem szabad, hogy olyasmire sarkalja, amit már nem bír el. Mérje fel az erőviszonyokat, akár fizikai, akár pszichikai kihívásoknak teszi ki magát, nehogy túl nagy fába vágja a fejszéjét, pláne nem maga alatt. A szerelemben azonban semmi nem túlzás. Az oroszlán titkait ma felfedezheti valaki, talán éppen a társa. Nem csodálkozhat azon, ha a dolog kényes természete miatt a szemére is veti önnek. Ám az se tévessze meg, ha még nem kerül sor a szembesítésre. Ez csak azt bizonyítja, hogy a társa még halogatja a szembesítést. Talán jól is teszi, ha maga megy elébe a dolgoknak. Ez nem csak a párkapcsolatára, de más természetű dolgokra is igaz lehet. Jobb, ha szint val. A szűz a pénzügyek terén találhat újabb forrásokat, amelyeket eddig nem vett észre, vagy csak nem használt ki megfelelően. A spórolással azért vigyázzon, nehogy mások érdekeit sértse meg ez eljárásával. Azonban minden jó ötlet lehet, amivel összekötheti a hasznosságot és a környezetvédelmet. A csöpögő csapok lecserélése, a ház szigetelése éppen aktuális. A légkondicionálást önnek jobb elkerülnie, hiszen érzékeny a tüdeje is. A mérleg komoly csalódáson esett az elmúlt időszakban, így aztán teljesen érthető, hogy nehezebben nyit mások felé. Az is lehet, hogy nem szerelmi bánat, hanem a pozíciójának a változása hozott el az életébe olyan átalakulást, amikor már másképpen kell megmutatkoznia a nyilvánosság felé. A komoly követelmény, ami akár a külsejében is megmutatkozhat. De azért nem mindig kell feketében járnia. A Skorpió úgy találja, hogy a családjában valaki eltitkol előle valamit. A titok, amit felfedez, azonban óvatosságot igényel. Nem biztos, hogy szabad ezért szemrehányást tennie, vagy akár még csak megemlítenie is a dolgot. Túlságosan sértő lehet, és olyan lavinát indíthat el az őszintességével, hogy azt később maga is megbánná. Gondolkodjon el ezen, mielőtt cselekedne. És akkor vágó úr, itt felezünk, mert 6 csillagjegy van még hátra, a nyilassal folytatjuk majd, előbb viszont még dalolunk egyet, megyünk fel is, le is, mint ahogy a hullámvasúton. Ronan Keating énekel, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perc múlva 7 óránál járunk, és megfeleztük ugye a horoszkópunkat, a nyilassal folytatjuk egészen pontosan, mert hogy régóta hanyagolja már a barátait, nem is csoda, ha ezt valamelyikük a szemére veti önnek, ugyanakkor új barátokra is lehet a lelkes csapatban, mely a munkahelyén körülveszi önt. Azt is megfontolhatja azonban, hogy egy régi, elfeledett baráton éppen úgy segít, hogy felveteti a kollégái közé. Ezzel a mozdulata két legyet is üthet egy csapásra, és azon túl, hogy jó fejnek mutatkozik, segítségre is lehet. A baknak mostanában szinte magától haladnak a dolgai, méghozzá nagyon is jól. Ennek ellenére nem árt, ha utána néz bizonyos dolgoknak, mert könnyen eluralkodhat a káosz, ha elfeledkezik egy határidőről, vagy túlságosan szabad kezet ad a beosztottjainak olyan ügyekben, amikben azok nincsenek a helyzet magaslatán. Ha szabadságra készül, előtte intézzen el mindent, ami fontos és kétséges lehet. A vízöntő a jegyében járó Plutó és a Holda nehéz konstellációban áll. Sokféle konfliktussal kell ma szembenéznie, de nem lehetetlen, hogy mégis mindent valahogy kiegyensúlyozzon. Egyszerre kell több feladatnak eleget tennie, de olyan szerencsés módon teremthet harmóniát a teljes káoszból, hogy azon még maga is elcsodálkozik. Egyúttal segíthet magán és másokon is. A halak nagyobb felelősséget vállal, és a képességei, a szakmai képzettsége meg is kívánja öntől, hogy így tegyen. Ugyanakkor a családi körülményei miatt meg kell mégis gondolnia magát, hogy mibe megy bele. Ha a társa segítőkész és az ő munkája legalább rugalmas, akkor elvállalhatja a pozíciót, amit felkínáltak, de ha ez nincs így, és még kicsi gyerekei is vannak, akkor nagyon megnehezítheti a saját dolgát. A kosnak a hold ma a születési uralkodójával áll együtt, ami általában boldogsággal, derűvel és érzelmességgel tölti el az ön lelkét. Ám most a Szaturnusszal alkotott nehéz fényszöge miatt az érzékenysége könnyen kiborulással fenyegetheti önt. A társa különbsége, változása az, ami kiboríthatja, avagy a külvilág gyors és kiszámíthatatlan eseményei, mégis jobb, ha felkészül rá, és nem adja át magát a hisztérikus kiborulásnak. Vali, kérlek, ne csapj akkor át azzal a légycsapóval, mert meg fogok ijedni, és nem tudom elmondani a bikát, mert hogy a bika jegyében járom Mars, ma a holddal áll együtt, számíthat a hisztérikus jelenetekre ön és a társa, vagy más nyilvános kapcsolata között. Az elkerülése ennek szinte lehetetlen, csupán annyit tehet, hogy eleve megpróbálja ön nem túlreagálni a dolgokat, ami nem könnyű, mivel az önidegei is már pattanásig feszülnek, de legalább ma ne hozzon nagyobb horderejű döntéseket, nincs meg hozzá a higgadsága, és Vali nem csapott. Köszönjük, mert Vali megérkezett, csak éppen legyet vadászik, de 7 órakor már a mikrofon elé ül, és a napi ötössel kapcsolatban is megosztja a gondolatait, meg persze a napi ötös is a sajátját, úgyhogy a hírek után informálódunk, és ezzel megyünk tovább, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! és a lóval mi lesz?
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát, írta Takács Péter. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tantárgyból 266 helyszínen, 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt több mint 320 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervezés. A középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az UH honlapján, írták a közleményben. Nem ismerte el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozó hely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátást. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott.
2: Rádió Andrit időjárás.
8: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, már 5 perc múlt 7 óra, én Vörös Levente vagyok, és június 12-én pénteken a stúdióban újra Vali. Hello, Vali.
9: Jó reggelt, sikerült. Ez az... valami idegesít, amikor ülünk a stúdióba, és itt köröz egy légy, de...
0: Ez az! Lesöptük a
9: legyen. Sikerült, igen, úgyhogy nem zavar minket semmi.
0: Jól van, akkor a napi ötösbe is belevághatunk, mi a mai kérdés?
9: Nagyon jó kérdés van péntekre. hogy igen, hogy a zebra a fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér?
0: Ezt kérdeztük az ötöktől, és természetesen egyébként öntől is kíváncsiak vagyunk, hogy ön vajon mit gondol, mi is megosztjuk majd. Hello, viszont még a Madcon énekel egyet, jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 12 perccel járunk 7 óra után, belevágunk tehát a napi ötösbe így, belecsapunk a lecsóba.
1: Abszolút. Mi a nagyon jó kérdésünk van. Vajon a zebra fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér?
0: Így van, várjuk egyébként az önvéleményét is, 74-444-444, amint a napi ötösök elmondták.
1: Igen.
0: Egy kicsit szemezgetünk abból is. No, kezdjünk akkor Zsófival, hogy ő mit gondol a témáról.
1: Zsófi mérnök, aki a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk Zsófit.
2: Hú, szerintem az aszfalton fehér. Ez egy jó kérdés, de én szerintem fekete alapon fehér, hogyha dönteni kéne. Én úgy festenék zebrát, hogy először fekete lovat festek, és arra húzok fehér csíkokat.
0: Hát igen, ugye nézzük, mert hogyha azt nézzük, akkor az aszfalt fekete.
1: Én is abból indultam ki, és hogy azon vannak fehér csíkok, ugye, amikor átmegyünk a zebrán. Én is ebből indultam ki.
0: De azt azért hívjuk, mert létezik a zebra állat. Azért
1: ez igaz,
0: úgy.
1: És abból jött.
0: És abból jött, de hogy a
1: eredetileg
0: állat,
1: a zebra, hát azt őt kéne megkérdezni, nem?
0: A zebrát?
1: Igen.
0: Jó, akkor tudod, hova kell menni, mint Magyarországon.
1: Igen, igen.
0: Na, Dávidhoz megyünk, hogy ő mit mond róla.
1: Dávid bölcsészként nem csak verseket ír, hanem publicisztikákat is közzétesz.
0: Na, hallgassuk Dávidot.
3: Én kapom a savat folyamatosan, hogy hülye kérdéseim vannak, úgyhogy remélem, hogy te is kapod majd ezért, legalább ezért. Egyébként pedig szerintem ez úgy alakult ki, hogy amikor az a valami kimászott az ős mocsárból az evolúció elején, és úgy döntött, hogy ló akar lenni, akkor valójában még nem ló volt, hanem csak valami szamárszerűség, és találkozott egy kartfogó tigrissel, ami csíkos volt már, és ők így keresztezték DNS-üket, és így lett ilyen csíkos. De először még fekete-sárga volt a zebra, csak a globális felmelegedés miatt kifakult.
0: Hoppá.
1: Micsoda elmélet.
0: Igen.
1: Akár.
0: Szerintem egyébként,
1: akár lehet még ez is.
0: Ha műszaki szempontból, vagy mérnök szempontból közelítjük meg, ahogy Frenki szokta dolgokat, akkor abszolút megállhatja a helyét.
1: Igen. Lehet ez is. Ki mondja, hogy nem.
0: Igen. De egyébként, te?
1: Én amit mondtam, amit Zsófi is mondott, hogy én a zebrából, tehát az úton lévő zebrából kiindulva, fekete alapon fehér.
0: Én meg a pusztán lévő zebrából kiindulva gondolom, hogy legalábbis amik képeket láttam, hogy van, ami a hasuk fehér. Tehát elfogynak
1: tényleg
0: a fekete csíkok. Ugye?
1: Tényleg. És csak a hátuk.
0: És csak a hátukon
1: az, ami
0: van.
1: Csíkos.
0: Ugye?
1: Rég voltam állatkertben, hogy legalább megnézem közelről, hogy néz
0: ki. De van olyan, ami végig csíkos, tehát a hasán is.
1: Uh-huh. De hogy ez mitől függ, azt ki
0: nem
1: tudja.
0: Tudom, hogy nyilván
1: na,
0: azt is, hogy
1: megkeresünk, a
0: sztyeppén, vagy mi ez, sivatagon belül, hol lakik, nem ott, hol, szafarin belül, hol lakik, északon, vagy délen, vagy középen, keleten, lehet, hogy ettől is függ. Na de mindegy, az önvéleményét is várjuk amúgy, 74-444-444. A zebra fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér, a napi ötös tagjaival folytatjuk, hárman vannak még hátra, elő viszont Charlie bácsi énekel, jó reggelt!
4: Antrit reggel!

0: Ön viszont telefonált nekünk, jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7 óra 19 a pontos időnk, és a napi ötöst faggatjuk azzal igaz, a kérdéssel.
1: Igazi pénteki kérdésünk.
0: Ilyen kis fárasztó.
1: Ilyen nagyon fárasztó. De hétvége előtti kérdésünk.
0: Mi a kérdésünk?
1: Hogy a zebra fekete alapon fehér, vagy fehér alapon fekete?
0: Igen, és azért mondtam, hogy ön is csöröghet, mert a véleményére is kíváncsiak vagyunk. 74-444-444, SMS Viber számunk pedig 30-as-944-44. És folytassuk a napi ötössel, méghozzá Nikivel. Mit tudunk Nikiről?
1: Niki igazi sportos nő, és ez úgy néz ki, hogy öröklődik, mivel egy nagyon sikeres sportoló lány anyukája is.
0: Na, hallgassuk Nikit.
2: Szuper, egy kérdés. Nálam fehér alapon fekete csíkos.
0: Ez az, végre
1: van. Na, végre, fejjel valami más, fekete. Más. Na,
0: jó, hát majd lehet, hogy a tudomány ránk cáfol, ezt is boncolgatjuk.
1: Igen.
0: Hogy az ebből a fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér, ketten vannak még hátra, elmondják mindjárt a véleményüket, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 4 perc múlva járunk 7:30-nál, ugye Vali?
1: Így van, igen, 7:26.
0: Napi ötöst faggatjuk azzal a csodás pénteki kérdésünkkel, hogy...
1: Hogy a zebra fekete alapon fehér, vagy fehér alapon fekete.
0: És ugye ki mire gondol, ugye? Hát zebrára többféle.
1: Igen, zebrára sokan asszociálunk elsőre ugye az útpesten lévő zebrára.
0: Gyalog átkelő helyre, ha szépen és kresszesen szeretném fogalmazni. No, már ketten vannak még hátra, akik elmondják nekünk, hogy ők mit gondolnak erről. Gabival kezdjünk, mit tudunk róla?
1: Gabi eredetileg jogász, de ma már rádiózik, és gyerekeknek is szervez tábort.
0: Na, hallgassuk Gabit.
2: Hát figyelj, egyezünk ki egy döntetlenbe, mindkettő.
1: Na.
0: Jó, végül is mindkettő fekete hát is, meg fehér is. De hogy melyik alapon?
1: De hogy melyik alapon, melyik?
0: Az egy jó kérdés, ugye?
1: Hát...
0: Dönts el, Zoli!
1: Zoli?
0: Zoli, legyen.
1: Nagyon hallgassuk Zolit, aki néha felbukkanhat filmekben, ugyanis pár éve aktívan statisztáskodik.
0: Na, hallgassuk.
3: Szerintem fehér alapon fekete. Köszönöm szépen.
0: Na, hát mi is köszönjük szépen Zolinak.
1: Fehér alapon fekete. Akkor ebbe ketten mondták már, ugye? Azt hiszem, hogy
0: igen.
1: Niki is azt mondta, és a többiek meg azt mondták, hogy fekete
0: igen,
1: alapon.
0: Igen, a többiek azt mondták.
1: Igen.
0: No, hát akkor köszönjük szépen Zolinak, meg persze a napi ötös tagjainak az egész hetes közreműködéseket. Őket elengedjük.
1: Meghallgatjuk
0: a... Meghallgatjuk természetesen, mert hogy volt
1: egy telefonunk.
0: Telefonálunk, hisz kértük, illetve hát mondtuk, hogy nyugodtan szóljon hozzá igen. a témához, még egyébként megteheti, de hallgassuk, hogy a telefonálunk mit gondol. Rádió Andrit, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Hasonlóan jó kérdés az, hogy melyik volt elő, vagy tudom, hogy a korát?
0: Ugye?
4: Így van.
0: Igen. És akkor most fekete alapon fehér, vagy fehér alapon fekete a zebra?
4: Így van, meg ezt a döntsel ki, ki ahonnan nézi.
0: De ön szerint?
4: Hát, fekete alapon fehér.
0: Jó. Akkor 1-0 oda.
1: Jó.
0: Szép napot, viszont
1: halásra.
0: Na, hát akkor...
1: És azért kicsit rákerestünk a témára, én legalábbis, és akkor itt azt írják, hogy a zebrák bőre valójában fekete. És hogy igazából a fekete szőrszálak normál pigmentáltak, míg a fehér csíkoknál a szőrtűszög eltolják a melanin termelést.
0: Aha.
1: És hogy állítólag az anyamékben, tehát amikor még fejlődik ki a zebra, akkor feketék.
0: Erről meg kéne kérdezni valami... Tudod, erről meg kéne kérdezni igen. valami állatkert igazgatót, amikor
1: lehet.
0: Megszületik egy kis zebra, akkor ő biztos tudná.
1: Igen. Na, szóval ez egy ilyen örök kérdést marad lehet.
0: Igen. A zebrával kapcsolatban vannak még örök kérdések, de most egyelőre ennyit, mert hogy gyorsan megyünk és rálesünk az utakra
1: az
0: is,
1: utakra.
0: Úgyhogy ne menjen sehova.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű keményfát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
7: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
8: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
9: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Ennyi volt a reklám.
10: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
5: Rádió Antrit közlekedés.
0: És itt vagyunk a közlekedéssel. Mielőtt Vali elmondanád, hogy mi történt,
1: igen.
0: csak annyi, hogy nagyon sokan csörögtek nekünk az előző percekben, nem tudtuk felvenni, de ha most elmondjuk, akkor utána
1: igen,
0: természetesen fölkapkodjuk a telefont.
1: Szerencsére túl nagy felbojdulás nincs az utakon, annyi, hogy Kakasd előtt a 6-os főúton kaszálnak, illetve továbbra is a Várdomb alsónál összekötő úton útkarbantartási munkátok vannak, ezért mindkét irányban félpályás lezárás van, de alapvetően a kaszálás miatt vannak fennakadások, vagy lehetnek az utakon.
0: Így van. Egyébként pedig a városra tekintve azt látom, hogy igen, csak megélénkül a forgalom, az újvárosi templom előtti szakaszon vöröset is látok, aztán egészen a Damjanics utcáig elég sokan vannak, végül pedig a Mátyás király utcától újra piroslik a térképen az alsóvárosi temetőjég, és hát ilyenkor ugye nehéz ki is be is jutni a városba a Csatári torok környékén, ott a körforgalom igen csak meg szokott telni. Ezen kívül az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, máshol viszont járhatónak tűnnek a dolgok, rendőről, trafiról pedig nem érkezett bejelentés, de amennyiben ön tapasztal valami szokatlant, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, és igyekszünk felkapkodni a telefonokat. Addig is zenélünk egyet. Jó reggelt!
11: Altrid reggel!

0: A kicsi, a nagy, az Arthur és az Indián. Itt az Antrit reggelben, jó reggelt, jó reggelt. Mellé csapjuk az ebrákat is,
1: meg az időjárás, meg a pénteket, meg a hétvégét.
0: Na, időjárás, hozunk egy-egy gyorsan.
1: Kicsit hűvös van most, azért ezt el kell mondani, meg fúj a szél is, viszont napközben egész nap napos idő várható, felhő nem lesz
0: már
1: az égen. Fokon. Igen.
0: 12-ről indultunk,
1: viszont a széltől szerintem egy kicsit hűvösebbnek érezhetjük. Felhő nem lesz az égen, csapadék nem várható, az UV sugárzás magas lesz 11 óra és 14 óra között, és a maximumok 23 fok körül alakulnak, olyan mérsékelten meleg és szeles lesz ez a pénteki nap.
0: Igen, nyári ruhát ajánl az időkép.
1: Egy kis kabáttal azért, az nem árt.
0: Egy pulcsi.
1: Vagy pulcsi, igen.
0: Pulcsi vagy rövidebb, vagy vékonyabb felsővel egyébként. Tök jó lehet az idő. A pázsitfűfélék időszakában vagyunk, úgyhogy a pollenterhelés szempontjából legfőképp erre kell figyelni. Közepesen vannak jelen a levegőben, ahogy az útifű, a csalánfélék és a gombák is. Időjárási front pedig nincs felettünk, viszont a hideg frontra kifejezetten érzékenyek tapasztalhatnak fejfájást, görcsös panaszokat, meg egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek.
1: És tegnap nevetsz, mert... Tegnap megbeszéltük, hogy nem cseréljük.
0: És megint én mondom az ilyen csodás jó dolgokat, viszont azt elmondhatom, hogy a napos időszakok ugyanakkor jó hatással vannak a hangulatunkra, meg a közérzetünkre, és ahogy Vali is említette, az UV-sugárzásra figyelni kell.
1: Viszont hétvégén egy kicsit melegedni fog az idő, a szél azért az meghatározó lesz, 26, már 29 fokot mondanak vasárnap.
0: Na, hát akkor legalább lehet valami jó kis kinti programot összehozni.
1: De majd erről is beszélgetünk.
0: Így van. Erősítsük immunrendszerünket, ezt még az időkép hozzáteszi, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is oda kell figyelni. Meg persze arra süssön ránk a nap, Vali, hát be van húzva itt a roló.
1: Hát mert zavaró
0: itt a nap. Süssön a nap, süt is a nap, úgyhogy erre mindenképpen ügyeljen. Jövünk a dalokkal, és aztán összegezzük az óránkat, meg voltak még telefonálunk, meghallgatjuk azt is. Előbb viszont Jennifer López énekel. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perc múlva már 8 óránál járunk, tehát túl vagyunk a 7 órán, 5 perc múlva. Most mit nevet? Hát tényleg, hát igazat mondok.
1: Csak
0: a 7 órán túl igen, vagyunk, 5 perc
1: van.
0: Múlva.
1: 8 óra, így van.
0: Na, jön a 8 óra. Igen, és volt egy telefonálunk.
1: Mert hogy azt a kérdést tettük fel ma ugye a napi 5-ös tagjainak, hogy vajon a zebra fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér.
0: Így van, és akkor erre ugye mondtuk, hogy ha önnek is megvan a vélemény, akkor természetesen megoszthatja velünk a szokásos elérhetőségeink valamelyikén, és érkeztek is telefonok, úgyhogy hallgassuk meg, akit még eddig nem hallgattunk. Szerintem János telefonált nekünk. Rádió Andrét, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szevasztok!
0: Jó reggelt!
2: Én vagyok az, aki megváltoztatnám a színeket.
0: Mi erre?
2: Ugye a fekete szín, tudjátok, a halálnak a színe. Kiterülném gyorsan, és megmondom, mit tennék, piros és fehér. Azért, mert a piros minden táblában a veszélyt jelzi. Tehát a piros-fehér tenném be. A másik, még gyorsan elmondom, hogy visszamegyünk 1973-ba, Kresszórán, föltötte a Kressz oktatónk, mert Szexádra jártunk MHS-re, föltötte, mondja meg valaki azt, hogy sárga alapon benn van egy fekete V. Na, ez mit jelent Kresszórán? Jelentkezett, nem tudta senki. Fiú, tudjátok mi? Na ez a humor, ez a vimes doboz, mert egy hengeres. Na ez is lényeges.
1: Jó, köszönjük.
0: Jó, minden jót, viszontlátásra.
1: Na, hát egy kis sztorit is.
0: Igen, és van, aki ugye egyből arra asszociál, hogy a zebra, mint az aszfalton, ugye?
1: Igen.
0: Ugye te is azt mondtad,
1: én nekem is mindjárt az jött, hogy akkor a fekete alapon fehér,
0: ugye,
1: igen.
0: Én is közben kaptam az információt, van olyan zebra, ami alapvetően ugye a feketére rá van festve a piros.
1: Tényleg.
0: És arra vannak húzva fehér
1: így
0: csíkok.
1: Van, így van,
0: de nem
1: így
0: is
1: van.
0: Ez a kérdés az aszfalton lévő zebra, hanem hogy előtte vagy utána állunk meg, vagy hogy állunk meg, most akkor átmegyünk rajta, akkor vagyunk előtte, vagy akkor vagyunk utána.
1: Jó, hát nálunk ez sok kérdés felvett, igen. Családban.
0: De alapvetően akkor abban megegyezhetünk, hogy a tudomány mai állása szerint
1: fekete alapon
0: a zebra
1: fehér.
0: Fekete alapon fehér.
1: Így van.
0: Még annak ellenére is, hogy a hasán néha csak fehér van, csak és fehérek. Nincsenek fekete.
1: Hát legalábbis te láttál ilyen képet, igaz?
0: Hát üsd be, a Google-i
1: hát,
0: a barátod.
1: Megnézem, majd megnézem. És
0: akkor ott te is láthatod. No, következő óránkra készülődünk közben, mert hogy a hétvégére hangolódunk.
1: Receptekkel, programajánlóval, időjárással.
0: Mindenféle érdekességgel, így van. Úgyhogy érdemes velünk tartani, ha még nincs meg a hétvégére a programja, vagy nem tervezett még semmit. A hírek után ugye informálódunk, és aztán jövünk is vissza, ne menjen sehova.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 6 óráig, szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
9: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
10: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrend kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében, a megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntető eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.
4: Rádió Andrét időjárás.
11: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
13: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
12: www.ergonom.hu
4: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk 8 óra után. Én Vörös Levente vagyok továbbra is, és itt van velem Vali a stúdióban.
1: Jó reggelt mindenkinek, szia Levi.
0: Na ebben az órában akkor mit fogunk csinálni?
1: Hát először is programokat ajánlunk, mert azért van bőven a mai napra és a hétvégére is, aztán recepteket is hozunk és tanácsokat adunk, hogy
0: így van,
1: mit is főzhetünk a hétvégén.
0: Színes lesz ez az óránk, de várjuk természetesen az ön telefonját is a 74444444-en, ha van valami olyan program, amire esetleg érdemes ön szerint ellátogatni.
1: Van egy jó receptje, amit szívesen megoszt velünk.
0: Akkor természetesen várjuk az adott telefonszámon, addig pedig zenélünk Dona Luizzal az élen. Jó reggelt!
4: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban indul.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 8 óra 11-et ütött az óránk, itt vagyunk Valival.
1: Jó reggelt, szia Lali.
0: És programozunk egy kicsit, igen. Kezdjük azzal, mert hogy a hétvége azért tartok azért egy-két olyan dolgot,
1: ahova érdemes program lehetőség. Például már a mai napon esti 18 órától sportolhatunk, ugyanis ma van a mozgás éjszakája, és ez a Szekszárdi Sportközpont is csatlakozott ehhez a program sorozathoz, és ma egészen 18 órától éjfélig több mint 20 sportágat lehet kipróbálni, és különféle aktivitás várja az érdeklődőket. Kispályás foci lesz, streetball, extrém sportok, gyalogtúra, asztali tenisz, futás, darts, e-sport, sok, tehát nagyon sok minden lesz.
0: Bringázni is lehet, ugye?
1: Bringázni is lehet. Lesznek kísérő programok, mégpedig a rendőrség bűn és baleset megelőzési bemutatóval készült, illetve a tűzoltóság pedig egy fecskendő szerkocsi bemutatót is tart, illetve a honvédségnek is lesz majd egy toborzó pontja, is várja az érdeklődőket, és ez ingyenes, úgyhogy az érdeklődők már este mehetnek is, és aki még éjfélkor még tele van energiával, akkor pedig egy retro diszkó majd zárul majd ez a program sorozat.
0: Érdemes regisztrálni a mozgás éjszakája oldalán, és akkor lehet akár...
1: Úgyhogy a Szekszári Sportközpontnál egészen este 6 órától éjfélig mozgás éjszakáján részt vehetünk.
0: Én pedig jövök a mozi műsorral, mert hogy ma már 15 órakor csatlakozik a Mumbo Jumbo hatalmas kalandja a kínálatba. Ez egy dán animációs film, tehát 15 órakor lehet megnézni itt Szekszárdon az Agora moziban. 17 órakor az Univerzum védelmezői érkezik, amit még egyébként lehet látni majd kedden, illetve szerdán is. 20 órakor pedig a leleplezés napja, egy Steven Spielberg film. Egyébként mind a kettő több mint 2 óra, mármint az Univerzum védelmezői és a leleplezés napja, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, hogyha az ember szeretne rám beülni. Egyébként pedig a leleplezés napjában Emily Blunt és Colin Firth van a főszerepekben.
1: Most ez is egy jó program. Lehet, hogy a héten beszéltünk, hogy mozi vagy streaming, mozi föl lehet öltözni, kicsit kikapcsolódni.
0: Igen, ünnepies lehet, akár jó idő lesz. Mi van még?
1: Aztán ugye a múlt héten a vendégünk volt az Antrit reggelben Etesi Ibolya, akivel ugye arról beszéltünk, hogy ma és holnap kerül megrendezésre a 4. jótékonysági kamionos találkozóra az Őcsényi repülőtéren. Ez alkalommal is Etesi Anettnek a műtétjére, terápiájára gyűjtenek, tehát immár a harmadik alkalommal, és minden bevétel az ő műtétjére fogják fordítani. A mai napon Kozsó fog fellépni este 8:30-tól.
0: Imádlak!
1: És 11-kor este például retro buli is lesz. Nagyon sok kísérő program lesz, játékok kicsiknek, nagyoknak, tombola is. És ez folytatódik holnapi napon, a szombati napon is, ahol interaktív játékok, élménykamionozás, Zanzibár koncert várja a kilátogatókat délután. Origo Dance Studio-nak a fellépése lesz, a Cheat zenekar és a Lord zenekar esti koncertje lesz a holnapi napon, úgyhogy ez az Őcsenyi repülőtéren a 4. jótékonysági kamionos találkozó lesz.
0: És ma este a Hold Némán átkarol, ugye?
1: Én nem tudom, annyira nem vagyok Kozsó rajongó, de minden. Valószínűleg lehet, hogy ez is meg lehet majd hallgatni.
0: Növesztenem kéne egy ilyen tincset ide előre. Igen.
1: Úgyhogy ma mozgás éjszakája is lesz, koncertélmény is, moziba is lehet menni.
0: Egyelőre ennyi, aztán jövünk majd még érdekes programokkal, receptekkel, természetesen várjuk az ön ajánlatát is, ajánlását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Addig pedig, amíg telefonálunk egyet mi is, Lady Gaga meg Beyoncé közösével. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Unfit reggel, 8 óra 22-t írunk, és itt vagyunk még egy pár programmal, amit az előzőkben nem tártunk a hallgatóink elé.
1: Ugyanis a Régészet napja 2026 országos programsorozat.
0: Nem mondod, hogy nem 2027, hanem 2026.
1: Na, de ez a programsorozat neve, hivatalos neve. Azért mondtam így, és ez a mostani hétvégéhez kapcsolódik, június 12-e és 14-e között rendezik ezt az országos programsorozatot, ami egyébként az Európai Régészeti Napokhoz is kapcsolódik, és így Szekszárdon a Wosinski Mór megyei múzeumban is lehetőség van a régészet napjával kapcsolatban programokon részt venni, ami hasonlóképpen a mozgás éjszakájához, ezek is ingyenesek. Így például a mai napon 15 órától Keselyük, Harci fejszék, Törzsfőnökök címmel Windus Melinda régésztechnikus előadását hallgathatják meg az érdeklődők, és ez a régészet napja folytatódik holnap is, délelőtt 10 órától a Wosinski Mór Múzeum főépületében a látványtárban anyag, mész, múlt, egy különleges bronzkori kerámia nyomában Palko Edina múzeum pedagógus és Mór Szilvia restaurátor előadását hallgathatjuk meg. Mézbetétes edények mintáit használják fel a levegőn száradó gyurmából ékszer alapok készítéséhez. Nagyon érdekes. Tehát medál főbevaló karkötőt lehet készíteni gyurmából. Ugyanezen a napon holnap délután a Vármegye házán 14:30-tól dr. Vizi Márta régésznek az előadása lesz Királyok nyomában, Első Béla is Szekszárd címmel, és holnap fejeződik be ez a programsorozat délután 4 órakor a Wosinski Mór Múzeum raktárában, a Totév telepen, ha mit rejt a régészeti raktár címmel,
0: sok érdekesség.
1: Szöveg Attila régész vezetésével kukkanthatunk be a múzeumnak a rejtélyeibe és a régészet rejtelmeibe.
0: Na, ha pedig valami más világba szeretne elkalandozni, akkor meseestet tartanak a 79. ünnepi könyvhét alkalmából a Tudás Központban Szekszárdon, itt a Hunyadi utca 9 szám alatt, 16 óra 45-kor kerül erre sor, és egyébként szeretettel várják a családokat a könyvheti meseestre, a papírházi mese, papírszínházi mese után pedig virágot készítenek a könyvlapokból. A program ez is ingyenes, természetesen.
1: Na. Azért elég kisváros vagyunk, de ezért bőven vannak programok.
0: Igen, most a hétvégére eléggé beindul majd a nyár, lesz egy-két program, ki is lehet menni, de most egyelőre ennyit a kulturális programokról. Úgyhogy jövünk majd még mindenfélével, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antic reggel, 8:30 múlt már egy perccel, itt vagyunk Alival.
1: Hello, jó reggelt, Levi. Hello, Levi.
0: És akkor programozunk, meg a hétvégére hangolódunk.
1: Hát, foci rajongók.
0: Tegnap elkezdődött a világbajnokság, ugye a Mexikó-Amerikai Egyesült Államok és Kanada közös rendezésében. Mexikó és Dél-Afrika már lejátszotta az első mérkőzést, illetve Dél-Korea és Csehország is ma, de hát a hétvégére azért lehet még betárazni fociból. Fogalmazzunk így, lesz ma 21 órakor Kanada-Bosznia-Hercegovina, ez egy jó meccs lehet egyébként szerintem. Aztán holnap az Egyesült Államok Paraguayra kerül sor. Uh-huh. Ez a holnap, ez azt jelenti, hogy ugye időeltolódás van.
1: Igen.
0: Szóval ez holnap hajnali 3 óra. Illetve Katar és Svájc is játszik 21 órakor, aztán vasárnap lesznek még meccsek, akkor már egy kicsit jobban beindul a matchdumping. Brazília, Marokkó, Haiti, Skócia, Ausztrália, Törökország, ez is egy jó meccs lehet. Németország, Curacao, vagy valahogy így kell ejteni. És Hollandia, Japán, ezek lesznek.
1: Gondolom, ez is ugyanúgy, ahogy majd hallad ugye maga a világbajnokság a folyamatában, majd amikor a végén maradnak a nagyok, nem? Hogy egy kicsit akkor lesz úgy izgalmasa, vagy itt az elején is? Mondjuk én nem vagyok nagy foci szakértő, meg foci rajongó sem.
0: Igen, de rengeteg meccs van, 80 mérkőzés van.
1: Az igen.
0: Úgyhogy egyébként az antit.hu-n írtunk erről egy bővebb cikket, és szavazni is lehet akár. Hogy kit gondol, ki, melyik csapat fogja, melyik ország csapata fogja.
1: Biztos van olyan nagy eltemült rajongó, aki így éjjel is fennmarad, és akkor nem tudom, helyi idő szerint nézi a meccseket.
0: Tuti egy Németország Curacaóra bármikor. Uh-huh. De arra nem kell fölkelni, mert az 19 órakor lesz vasárnap, és a németekre adnak 98%-os esélyt durván a Curacaóra meg kettőt, úgyhogy de az ilyen kicsikből szokott mindig az ilyen közösségkedvenc lenni a kis országokból.
1: Igen,
0: a
1: abból.
0: Igen.
1: Na hát, a legutóbb az ki nyerte meg egyébként?
0: A legutóbb az Argentina nyerte.
1: Tényleg.
0: Büntetőkkel.
1: Az igen. Na.
0: Ezen kívül lesz azért még sport, amire például már ma lehet számítani, ilyen, ha esetleg érdekli a futszál, akkor a Veszprém, illetve a Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub, tehát a Deacnak a bronz éremért folytatott párharca. Aztán darts csapat világbajnokság is lesz Frankfurtban, ezt is közvetíti a TV. Magyarország 14:30 körül lép majd a tábla elé, de ugye kezdődik a katalán nagydíj Barcelonában, Forma 1 a hétvégén, aztán ami még érdekes lehet itt nekünk, ugye az a vízilabda, mert hogy a Ferencváros majd játszik döntőt, ugye ma este az Olimpiákosszal, és az is kiderült, hogy a Ferencváros férfi csapata játszik a bronzéremért majd később, úgyhogy van mindenféle, amit lehet nézni. Röplabda is lesz, női Európa Liga, Magyarország, Észtország, a Dunavördön 17:30-kor.
1: Úgyhogy a sportrajongóknak azért nem lesz unalmas a hétvégéjük.
0: Hát kapcsolgatni kell, az biztos. Hogyha valaki mindent is fogyaszt, akkor kapcsolgatni kell, igen.
1: De hogy közben azért lehet szabadtéri programokat is tervezni, mert azért túlságosan meleg nem lesz, olyan kellemes 25-26 fok és csapadék nem várható, úgyhogy egy jó kerékpározás.
0: Lehet kint nézni a kertben,
1: lehet
0: haverokkal,
1: nézni, sörrel. De akár kerékpározni, túrázni is lehet menni a hétvégén, hogyha valaki szabadtéri programot tervez a hétvégére, akkor nyugodtan tegye. Azért egy kis kabát vagy valami kis széljeki nem árt, hogyha mondjuk estében nyúlik a program, de
0: meg a szúnyogriasztó.
1: Ki lehet mozdulni hétvégén. Igen, szúnyogriasztó.
0: Nagyon sok szúnyog van, erre kell figyelni.
1: És UV-sugárzás magas lesz, úgyhogy bőrünk védelméről is gondoskodjunk, de nem lesz túl meleg, úgyhogy abszolút kiváló programokat lehet akár kin is tervezni, ha itt vége során.
0: Na jó, nem húzzuk tovább az időt, mi jönnek hamarosan a receptek.
1: Előbb
0: viszont zenélünk majd egyet, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kaparj, nyerj!
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, ez az Antwit reggel, 3:49 lesz pillanatokon belül.
1: Igen.
0: És akkor, ahogy ígértük,
1: hozzuk a recepteket a hétvégére. Valakinek nincsen esetleg ötlete, hogy mit főzzen a hétvégén. Én hoztam most egy eléggé idén.

0: zöldségeket, most már egyre több cukkini, új krumpli és tök is kapható a piacon. Úgyhogy én egy tök főzelék receptet hoztam, még pedig én úgy készítem, én ezt még így nagymamámtól tanultam, hogy ennek ilyen lecsós alapja van, ugyanis a vörös hagymát paradicsommal és paprikával kis olajon, hát így megfonnyasztunk, kicsit így összefőzünk, és arra jön rá a frissen gyalult tök, illetve a kapor, egy nagyon kis víz kell hozzá, és akkor ezt összefőzzük, megsózzuk, aki esetleg borsot szeretne ízlés szerint, és én tejfölre szoktam behabarni, és akkor ez egy ilyen fenséges...
1: És mit főzöm hozzá, vagy fenséges, mit is hozzá?
0: Hát én friss kenyérrel szeretem, az ja, az igazság. Nem, nagyon, nagyon ritkán, vagy sült visli, tudom, hogy sokan szeretik, vagy fasírozottal, én friss kenyérrel szoktam enni, úgyhogy ez egy ilyen tejfölös habarású, kicsit olyan lecsós alappal elkészült tökfőzelék, tehát sok-sok paprika és paradicsom van benne, hát a kapor is, mert attól ilyen jó ízletes lesz a főzelék. Én a kaprot is szeretem, sokan talán nem, és esetleg főzés után ki is veszik belőle, én meg szoktam enni egyébként. Úgyhogy a tökfőzelék, de hát most már ugye cukkini is van mellette, amit lehet kapni, akár egy jó kis cukkini lecsót készíteni, vagy rántott cukkinit. Például petrezselymes új burgonyával. Az új burgonya is most már kapható a piacokon, és most már egész
1: szegény,
0: elfogadható
1: régi,
0: áron.
1: Igen. Az új burgonyába is az újabbat szoktad venni?
0: Igen, az újabbat. Vagy hogyha nem petrezselymes új krumpli, akkor mondjuk új krumpliból paprikás krumpli. Azt és azt viszont virslivel szoktam készíteni, és annak is egy kis tejfölös habarást szoktam adni. Úgyhogy ezek ilyen, nálunk legalábbis ilyen klasszikus, kicsit nyár elejé ételek. Próbálok én is azért szezonálisan elérhető zöldségekből főzni.
1: Én pedig hétvégére egy gyors magyaros fogást hoztam. Ugye a hó elején vagyunk, úgyhogy lecsós csirke az én választottam. Hagymát kell pirítani, nagyon egyszerű. Azért jó, mert nincsenek olyan kimondott mennyiségek, hanem az ember, ahogy látja érzéssel, igen, egy kis csipetnyi, leheletnyi, egy hangyányi, tehát hogy így, ezek imádom a főzésben ezeket a mértékegységeket. Szóval a hagymát kell pirítani, aztán arra jöhet rá a csirkecomb, azt is egy kicsit lepirítani, és akkor mehet rá kápiapaprika, paradicsom, egy kis piros paprika, és akkor só borssal ízesíteni, pár perc után pedig jó szaftos lesz, és akkor a lecsós csirke rizssel lehet állani. És akkor a rizst is lehet.
0: Egyébként a lecsónak is szezonja van most. Úgyhogy
1: paprika, lecsó, paprikának,
0: cukkini, tudom, nem szereted a cukkinit, de még akár az is beleférhet.
1: Igen. Úgyhogy én ezt ajánlom, egy jó kis gyors fél óra alatt megvan, és akkor utána egészen lehet sokáig fogyasztani.
0: Így van.
1: No, ennyit akkor a receptekről. Megyünk tovább, összegezzük óránkat, elő viszont még a bikini kér minket arra, hogy legyünk jók, na, legyünk jók, maradjon velünk.
2: A Magit Bencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. A te mikrofonodat nyomtam be, az enyém helyett
1: is. Azért mondom, kicsit igen. Mondta, megsikerültem.
0: Négy perc múlva járunk 9 óránál, és akkor összegezzük gyorsan a
1: hát, mai sok-sok programot hoztunk ebben az órában, azért ma is lesz mozgás éjszakája, jótékonysági kamionos találkozó.
0: Múzeum is vár minket.
1: Igen, mert hogy a régészeti napok vannak, ma is holnap a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeumban.
0: A könyvtárban meseeste várnak.
1: Így van, illetve hát zajlik a foci VB.
0: Foci VB, igen.
1: Úgyhogy a sportra jönnök is örülhetnek.
0: Bár minden applikációban ez folyik a keresőben is ott van mindenhol. Igen. Az antrit.hu-n is talál egy bővebb cikket, szavazhat is, hogy ki, ön szerint ki fogja megnyerni, melyik ország csapata.
1: Aztán jó kis recepteket hoztunk, ugye szezonálisan tök, cukkini, lecsó, új krumpli most egész elfogadható áron el lehet érni a boltokban és a piacon.
0: És akkor a régi jobb?
1: A régi jobb. Nem, most az új, ez finomabb. Az új, ez de ezt tudod, hogy majd az újból lesz a régi. Mert igen, majd már nem új lesz, hanem majd áll, és akkor a régi lesz belőle. És hát nagyon kellemes idő lesz a hétvégén, úgyhogy kinti programokat is
0: esőt. Uh-huh. Csak mondom, 2 mm, de meleg lesz. Vasárnap lesz a legmelegebb, és 2 mm eső.
1: Na, de alapvetően kellemesen
0: számolják ki, azt nem tudom. A mai nappal kapcsolatban meg már 19 fok van, úgyhogy ezzel engedjük el Valit, igen, hogy kisütött a nap, és most már nem süt a szemedbe, de na, 19 fok az van, úgyhogy egész jó az időnk. Vali? Hát,
1: akkor szép hétvégét mindenkinek.
0: Köszi, hogy itt voltál a héten ma reggel, és neked is jó munkát.
1: Köszönöm.
0: Mi pedig megyünk tovább a folytatásban, beszélgetni fogunk a Depeche Mode 101 hang koncert kapcsán, hogy kivel és miről, az egyik alkotóval, valamint Nagy Adri énekesnővel és Petke Balázzsal. Na, ők jönnek a folytatásban, előbb viszont még informálunk a hírekből, ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Haló!
7: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Halló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a rendőrség kapui is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési programot jelent. Jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott rendelkezéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő csütörtökön. A kormány szóvivő elmondta, Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette a tartozást. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai rendőrség igazgatási központ kapui. A rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a rendőrpalotát és betekintést nyerhetnek a tevékenység irányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épület bejárás során különleges, érdekes információ is megosztanak az épületről. Közönség találkozó lesz Széchenyi András Szecsóval, aki saját történetein és élményein keresztül mesél a rendőrség mindennapjairól, a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok. Élettársa és 14. évét be nem töltött gyermeke sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt kezdeményezte a Békésvár megyei főügyészség egy 43 éves büntetett előéletű körösladányi férfi letartóztatását, aki szándékosan okozott életveszélyes sérüléssel járó balesetet. A gyulai járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, közölte a Békésvár megyei főügyészség. A férfi a 47-es főút egyik kanyarjában személygépkocsival szándékosan nem követte az útvonal vezetését, hanem letért az útról és a vízelvezető árokba hajtva, az árok szélének ütközött. Az autó ezt követően a vízelvezető árokban megpörrülve a sűrű aljnövényzetben állt meg, írták. A férfi szándékosan okozott balesetet azért, hogy magát, valamint a személygépkocsiban utasként tartózkodó családtagjait megölje.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, 9 óra után járunk, 3 perccel szól az Antrit reggel. Én Vörös Levente vagyok, június 12-én pénteken pedig elkezdjük akkor a beszélgetős óránkat. Vendégeim Nagy Adri, illetve Petke Balázs lesznek, énekesnő, valamint a 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertnek a megálmodója, szervezője. Mindjárt kezdjük a beszélgetést, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Nem véletlenül szólt az egyik leghíresebb brit zenekar a Depeche Mode ikonikus slágere az imént. Jó reggelt, ez az Ancit reggel. A mai beszélgetésünk témája az a projekt, ami alig egy év alatt nőtte ki magát, nemzetközileg is keresett produkcióvá, ez pedig a kizárólag magyar előadókból és zenészekből álló 101 hang. Hogy hogyan kapcsolódnak ők a Depeche Modehoz és merre járják majd a nagyvilágot, az is kiderül mindjárt, mert a stúdióban már itt van velem Nagy Adri énekesnő és Petke Balázs, a projekt megálmodója. Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, köszöntöm
2: mindenkit! Jó reggelt, köszöntöm mindenkit, igen, sziasztok!
0: No, hát ugye Depeche Mode 101, mit jelent ez, hogy honnan jött az ötlet, hogy rakódik össze ez a bizonyos kifejezés?
2: Igen, üdvözlök mindenkit! Igazából onnan indult, próbálom röviden összefoglalni, hogy van két cégtársam, nekünk van egy rendezvényszervező cégünk, 15 éve megalapult, és mi amúgy ilyen konferenciákat szervezünk, és azon belül rengetegszer van igény ilyen egyedi produkciók fejlesztésére, színpadra vitelére. Ezzel foglalkozom én a cégen belül, mert előtte ilyen színpadi múltam volt, táncművészi pálya után lett, vagy léptem be a cégbe, és hát itt megismertem én is sok művészt, és mivel én Depeche Mode rajongó vagyok, 10 éves korom óta, mindig is így fantáziáltam, mondom, hát ha lesz majd egy olyan lehetőség, vagy olyan projekt, vagy amivel igazán dolgoznék, az lenne jó, ha Depeche Mode-dal lenne dolgom, ezzel az egész gazdag zenei életművel, mert ez hatalmas és grandiózus, és hát ahogy teltek, múltak az évek, ez még 10 éve mondjuk így megfogant ötlet formájában, még teljesen más formában lett volna, színpadra víve, mint modern balett, de aztán ezt elvetettük, meg sokféle ilyen szerzőjogi akadály is volt, ebbe is belástuk magunkat, és végül, hogy teltek, múltak az évek, milyen jó, tényleg minden van valamiért, tehát jó, hogy eltelt ennyi idő, mert ez alatt az idő alatt megismertem a Riederauer Richardot, aki a nemzeti, magyar nemzeti férfikarnak a vezetője, és ő zeneszerző is, és vele ilyen zenei kísérleteket és egyéb különlegesebb projekteket színpadra tudtunk vinni ezeket a nagy rendezvényeken, és nagyon jó volt a közös munka, ő egy végtelenül nyitott ember, tehát a hatalmas kíváncsisága minden érdekli a zenetörténelemből, rock and roll-tól kezdve az elektronikus zenéig mindent hallgat, és hát ő így, ahogy én meséltem neki, és ő is nagyon szereti a Depeche Mode-ot, ő nagyon beleszeretett ebbe az egészbe, és hát akkor már közösen tervezgettük, és elnyerte azt a formáját, ami végül most lett, egy hatalmas zenei élmény, mert ez a lényege, hogy én is úgy gondolkoztam, mint Depeche Mode rajongó, hogy hát én egy ilyenre mennék el, ahol ugyanúgy hallom a Depeche Mode daloknak az eredeti hangjait, azokat a jellegzetességeit, eredeti formában, abban a szerkezetében hallom, a live band megszólaltatja, csak még ez még kikörvonalazódik mögötte egy új felület, vagy egy új, tehát gazdagítva van a magyar nemzeti férfikarral és a szimfonikus zenekarral, akik így együtt 100 fő, egy hatalmas őserő, és hát úgy szólnak ezek a dalok, ahogy még így nem hallottuk, és nem hallották még a Depeche Mode rajongók se, akik eljöttek tavaly az MVM Domba.
0: Ugye itt említetted a 100 főt, és akkor a 101. Nagy Adri énekesnő? Jól?
2: Hát ez már csak szimbolikus, de elhagytuk ezt a számot, mert
1: most már rengetegen vagyunk, igen, a produkcióban szerencsére, ugye Pásztor Anna, Fehér Lili, Arany Timi, Lányi Lala, Molnár Tomi, Kapszabi, tehát, hogy igen, azért rengetegen vagyunk. Hát lehet, hogy úgy száz, hogy éppen aktuális, hogy egy ember van színpadon. Én tulajdonképpen úgy kerültem ebbe az egész dologba bele, hogy tavaly Lotfi Begi barátom, Lotfi Begi is ugye, mint közreműködő benne van, meghívott erre az eseményre, és tudta rólam, hogy Depeche Mode rajongó vagyok, hogy gyere, nézd meg, hallgass meg minket. És akkor az ember mire számít egy tribute? Zenekarna, hogy hallja a dalokat. De egyébként így... Balázs is elmondta, hogy elképesztően különleges volt az esemény, egy percig nem lehetett unatkozni. Én, mint néző és rajongó, így folyamatosan a vizuál, a férfi kórus, a szimfonikus zenekar, tehát hogy mindig történt valami más a színpadon, soha nem volt ugyanaz a színpadkép, ugyanaz a grafika, ugyanaz a vizuál, mindig valami nagyon, nagyon, nagyon komoly változást láthatott a néző és hallhatott is, ugye én nekem leesett az állam, tehát őszintén szóval én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen kidolgozott produkció lesz, és titkor reménykedtem benne, hogy hát ha én is egyszer a részese lehetek, és akkor a 101 hangcsapata eljöttél Lotfibegi fellépésre, és ott pont az Enjoy the Silence-t énekeltem ugye a Depeche Mode-tól, és amikor ezt meghallották, akkor fogalmazódott meg bennük, hogy felkérnének erre a produkció, és én nagyon örömmel vállaltam, mert hát tényleg rajongó is vagyok egyben.
0: És hogy mi lesz ez a produkció, meg mi a koncertnek még a titka, illetve az előnyei, arra is rátérünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova. Ez a Soundtrack reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Nagy Adri énekesnővel és Petke Balázzsal, a Depeche Mode 101 koncert, illetve projekt megálmodójával. Az előzőekben már utána mentünk, hogy tulajdonképpen mi is ez, és hogy Adri hogy csatlakozott a projekthez. Viszont ez nem csak egy sima koncert, legalábbis, hanem egy közösségi élmény is lesz idén. Mi ennek a háttere, hogyan jött ez a lehetőség, amit így nyújtotok a vendégeknek?
1: Ez szerintem ez egy nagyon jó lehetőség azoknak, akik mondjuk vidékről érkeznek a koncertre, hiszen itt történt mindenféle kutatás, hogy több mint 40%-a a vendégeknek vidékről érkezett a fővárosba, hogy meghallgassa ezt a koncertet, és pont emiatt gondolták Balázsék is, hogy jó lenne, hogyha tudnának valamivel segítséget nyújtani, és transferjáratokkal készültek, szóval minden megyeszékhelyből ugye fenn van a 101 hang.hu oldalán a transferek menüpont alatt, hogy melyik városokból indulnak ezek a buszok, és akkor ott lehet jelentkezni. Nyilván, hogyha jegye van az embernek, akkor úgy sokkal könnyebb, és alapvetően lehet így jelentkezni a transferjáratra, ami nekem egyébként azért már egyben nosztalgikus is volt ez a történet, mert amikor mi Kecskemétről próbáltunk eljutni Budapestre a Depeche Mode koncertjére, akkor óriási szervezést igényelt ugye maga a folyamat, hogy akkor két kocsi, hány kocsi, heten vagyunk, nem férünk be, és akkor mi lett a vége, hogy buszt béreltünk. De most itt ez a lehetőség, ez mindenki részére elérhetővé válik, és tényleg lehet akár nagyobb csoportoknak is együttesen utazni, és akár egy Depeche Mode lemez meghallgatása alatt hangolódni magára a koncertre is.
0: Akkor ez ilyen közösségi élmény is, ha
2: igen, értem. Igen. A Depeche Mode szubkultúra, amikor kialakult 80-as évek legvégén Magyarországon, ide nagyon betört, mert ők így ilyen teljes zenei történelmi anomáliaként, de átjutottak a Vasfüggönyön, és valahogy egyszer csak itt lépett fel a Depeche Mode. Ez hihetetlen szenzáció volt akkoriban, és hát ez be is robbantotta ezt a fajta közösséget, rajongást a Depeche Mode felé, és ez azóta ő is kitart, tehát szerveződnek Depeche Mode klubok, nekünk egy nagyon jó együttműködő partnerünk, sőt most már csapattagunk is, a Hegyi Gusztáv, a Hungarian Depeche Mode fanklubnak a vezetője, és el is mentem, ilyen akváriumba szokták tartani Budapesten időnként ezeket a klubesteket, és ez a közösség összejár, és nyilván fórumokon is találkoznak, és hát országszerte vannak, és mi ezen gondolkoztunk, hogy igazából vidékről, amikor megindulnak, hogy az Adi is elmesélte, és összeszervezik, hogy eljussanak egy Depeche Mode koncertre, amikor fellépnek, akkor és most is elindultak, és ennek nagyon örültünk, hogy nagyon sok vidékről is nagyon sokan eljöttek a koncertre, hogy meg kellene könnyíteni a dolgokat, egyből beugrott nekünk ez a buszos lehetőség, mert hogy számtalan rendezvénynél mi egyébként nekünk van egy buszszolgáltató cégünk, tehát profik, teljesen tapasztaltak ezen a területen, így velük felvettük a kapcsolatot, és az utasitthon.hu szervezettel, és együtt nagyon gyorsan ezt így kitaláltuk közös gondolkozással, úgyhogy most már ez teljesen elérhető, minden megyeszékhelyről indulnak a buszok, a weboldalon keresztül elérik ezeket a lehetőségeket, és ez komfortossá teszi, hogy az Adri is mondta, most itt mindenki hat, nincs olyan, hogy a sofőr, aki a rövidebbet húzza, ő a sofőr, plusz nincs ez a stressz faktor, hogy hol parkolunk decemberben, milyen a budapesti őrületes forgalom, és tényleg az MVM Dóm előtt a fenntartott helyeken szépen sorba beállnak a buszok.
1: Háztól-házig szolgáltatás tulajdonképpen, igen, van. Nagyon kényelmes.
0: Tehát akkor oda is, vissza is.
2: Vissza is, igen.
1: Hát vissza is, persze.
0: Gondolom meghatározott időpontokban minden megyeszékhelyről, ez már akár meg is van.
2: Igen, igen, és ezt tudják is figyelni, hogy melyik busz honnan indul és mikor.
0: És remélhetőleg nem cserélik össze a buszokat.
2: Reméljük, igen. Hogy nem
0: a kifele jövet a koncert.
1: Hát egy kis városlátás.
2: Igen. Jól feliratozzuk, hogy valaki, igen.
0: Igen, igen, igen.
2: Igen, mondjuk egyébként ez a valós probléma, valaki mondjuk túl sokat iszik, és Miskolcra készül haza, és Tatabányán.
1: Fedez fel Magyarországot, igen, is. Igen. Egyben.
0: No, és hogy hova fut majd ki ez a projekt nemzetközi szintéren, arra is rátérünk majd. Előbb viszont meghallgatunk még egy dalt, ne menjen sehova.
3: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket a Depeche Mode 101 koncert kapcsán Nagy Adri énekesnővel és Petke Balázssal, a projekt megálmodójával, akikkel az előzőekben éppen azt tárgyaltuk, hogy hogy lehet eljutni erre a koncertre, akár vidékről is. Na de hogy jut el ez a koncert nemzetközi vizekre? Talán erről is érdemes szót ejteni, mert egész gyorsan kinőtte magát a projekt olyan naggyá, hogy Budapest után Berlin?
1: Igen, Berlin. Az már biztossá vált teljesen. Ott le is szerződtünk a berlini Uber arénával. Ez eredetileg is nekünk a tervünk volt, vagy hát inkább ilyen álom, mert tavaly még tényleg úgy voltunk vele, hogy minden energiánkkal, tőkénkkel fókuszáljunk a budapesti fellépésre, hogy ez mit tud, milyen lesz, hogy fog sikerülni. De az abszolút a hosszú távú terv az volt, hogy majd kimerészkedünk itt határon túlra, és akkor elindulunk majd különböző országokba. És ugye tavaly az jól sikerült, és most jön a következő ilyen nagy idézőjeles ilyen vizsga, a produkciónak a vizsgája, hogy akkor hogy fog vizsgázni Berlin, egy tök idegen országba, de nagyon kedvesek, és nagyon tetszett nekik a produkció, nyilván átnézték az egészet, hogy miről is van szó, mert azért egy nagy aréna, Uber Arena, ez egy kultikus helyszín, de mondták, hogy ők nagyon szeretnék, hogy hozzájuk, ők hisznek benne nagyon, hatalmas ott a Németország az abszolút Depeche Mode ország, ezt kimondhatjuk, Olaszország is, Franciaország is, de Németország különösképp. Így úgy döntöttünk, hogy az lesz az első, ahova így elmegyünk külföldre, de közben megmutattuk több koncertszervező cégnek is, például Olaszországban és isztambuliakkal is beszélgettünk, Kanada, meg Hollandia, és az olaszok beleszerettek teljesen. Ott ez egy hosszú múltra visszatekintő koncertszervező cég, nekik is van egyébként egy hasonló saját fejlesztésű produkciójuk, tehát teljesen értik ezt a műfajt, és nagyon-nagyon bíztattak minket, és velük igazából egy közös együttműködéssel, közösen kockázatot vállalva vágunk bele a jövő évi turnéba, ami Olaszországban lesz, Torino, Milánó és Lignanóba a tengerparton, az egy ilyen tengerparti fesztiválhelyszín, és onnan még átmegyünk majd Franciaországba, Puy-Saint-Vincentbe, a francia Alpokba, ott van egy gyönyörű festői tájon, egy síparaticsomnak a fensíkján lesz a koncert. Úgyhogy most eddig látjuk, de most elég, ha ezt megugorjuk. Addig különösen örül, mert imádja Olaszországot.
0: Igen, ezt akartam kérdezni.
2: Olaszország is imád engem,
0: úgyhogy... Várod már az utazást?
2: Hát nagyon, főleg úgy, hogy megtudtam, hogy ez szabadtéren történt, egy partmenti koncerthelyszínek lesznek, szóval ott a látványval is azért lehet ámulkodni, hogy mennyire gyönyörű helyen vagyunk, és hát nyilván az előadás is nagyon fontos számomra, hogy tőlem felkészüljek majd.
0: És milyen szerencsés, hogy a Depeche Mode angolul énekel, úgyhogy nemzetközi szintéren is megmutathatjátok magatokat. Megy oda mindenki, vagy az hogy fog kinézni?
1: Igen, megy. Egyébként a koncepció az, ahogy a koncertszervezőkkel is beszélgettünk, ebben meg is erősítettek, hogy ez így jó, hogy tehát maga a plakáton is, meg az egész kommunikációban a főszereplő az a magyar nemzeti férfikar. Fantasztikus hangzást ad, és a világon egy egyedülálló, professzionális férfikórusról beszélünk, tehát nagyon jó, hogyha bemutatkoznak külföldön is. Ezért úgy a főszereplő a zeneiség ennek a koncertnek, mint egy Morricone koncert, vagy egy tehát ez egy grandiózus zenei koncert, ahol a szólista művészek, az énekesek egyébként ilyen teljesen más, hogy megközelítve állnak bele. Ez a tipikus
2: hát egy mindenkiért, mindenki egyért. Mondjam el, hogy ebbe fürdőzünk, tehát hogy azért amikor van egy alapband, ami már egyébként zseniális, az kiegészíti egy szimfonikus, az már libabőr, és jön a férfi kar, ami ott már mindenhol libabőrözöl. Tehát hogy ez az egy olyan ajándék, jutalomjáték egy énekesnek, hogy tényleg megvan ágyazva minden, és csak teljes egy ki. Tehát hogy ez egy ilyen kis biztonsági háló, igen, szerintem egy énekes számára.
1: És még csak annyit fűznék hozzá, csak most eszembe jutott, hogy Adri beszélt ugye a produkció, hogy ők hogy élik meg. Ugye az még fontos instrukció számukra a szólista énekesnek, hogy nem kell, sőt, ne is utánozzák a Depeche Mode frontemberét Dave-et. Meg nem is lehet abszolút.
0: Kicsit egyéni.
1: Annyira igen, tehát nyugodtan felsen. Mindenki szabja magára. Eleve úgy indult, hogy lesznek szólista énekesek, és csak is én csak is nőket képz, női energiákat, hogy teljesen térjünk el a tárgytól ebbe a ezt a részt tekintve, de végül ugye Begivel is sokat beszélgettem, és nagyon jó döntés volt, olyan nagyon jó volt, hogy a Szabi is csatlakozott tavaly, a Molnár Tomi, azért nagyon jó a Lala, nagyon örülünk a Lalának, imádja a Depeche Mode-ot, neki is ez egy örömjáték, egy teljesen új szerepben bontakozhat ki, mert sokan nem is, én is elcsodálkoztam, hogy a Lala is mesélt, hogy neki is a komoly zenével való kapcsolata, meg hogy a Depeche Mode repertoárból is én is meglepődtem, hogy milyen más dolgokat szeretné énekelni, mint amit mondjuk én hittem, vagy lehet, hogy a Cosmix rajongók hinnének, mert ő is inkább megy a mélyen.
2: Ő egy nagyon meglepetés volt az egész produkcióban, hogy mennyire jól áll neki ez a műfaj.
0: És mi a kedvenc dalod, Adri, csak azért, melyiket énekled a legszívesebben?
2: Hát egyébként most itt idefele hallgattunk egy kis Depeche Mode-ot, hogy egyébként is hangulatba jöjjünk, de hát most nagyon nehéz az In Your Room, ott beszéltük a Halo-t, a Walking in My Shoes, tehát így van jó pár, de nagyon-nagyon nehéz felsorolni, és most így hallgattam a dalokat az autóban, és folyamatosan, úristen, ez is mekkora zene, úristen, és amikor a Balázs mondta, hogy mennyire nehéz volt lehúzni, hogy csak 33 dal szólaljon meg a koncert, és most abból majd még kevesebb
1: még
2: lesz,
1: tovább kicsit, kellett nagyon hosszú új dalokat volt behozni, igen. Egyébként nagyon meglepett az ízlése az Adrinak is, most beszélgettünk, hogy milyen dalok, milyen albumok, milyen is az In Your Room, meg tényleg olyan gótikus, mély, drámai dalokat, sötétet.
2: Ezeket szeretem a legjobban.
1: Ebben nagyon azonos az ízlés.
2: Vidám lelkem.
0: No, hát akkor kívánok nektek sok sikert, hogy úgy süljön el ez a koncert, a produkció, ahogy azt eltervezitek, és hogy megismertessétek Magyarországot a nemzetközi szintéren is. Nagy Adri és Petke Balázs, köszönöm, hogy itt voltatok ma reggel.
2: Köszönjük mi is.
1: Mi is köszönjük.
0: Mi pedig megyünk tovább, ránézünk még az időjárásra, illetve az utakra is kitekintünk, úgyhogy ne menjen sehova.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Pali! Hozd már a földnedves beton!
6: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
5: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
6: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
5: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám!
6: Hol vannak? Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30-491, 80-82.
7: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30-491, 80-82.
8: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
9: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
10: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow, Dobpepe! Hétfőked!
11: Csúcs technológia Spiritben.
12: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
11: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám.
13: Antrit reggel.
14: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we

Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, 9 óra 39 van, szól az Antrit reggel, június 12-én pénteken, és ahogy ígértem, akkor neki leselkedünk az utaknak egyszer, hogy mi a helyzet a környéken. Vannak bizony munkálatok, amikre érdemes figyelni, az 56-os főúton, tehát az elkerülőn egészen az északi körforgalomtól, végig Szekszárd város határáig, déli határáig a burkolatjelet festenek, úgyhogy emiatt a burkolatjelet festenek, úgyhogy emiatt útszűkületre érdemes számolni egy-két helyen. Aztán az M9-esen van még a Bogyiszló

Hetőn merültek az autósok, de ezen kívül még a kórháznál érdemes figyelni, ott megint két sáv van, ugye, és a volán telepi lámpa is fogja a forgalmat, úgyhogy ha arra halad, akkor is számoljon ezzel. Rendőrökről, trafiról bejelentést nem kaptunk, úgyhogy közlekedjen azért minden esetre óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, majd dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánok, jönnek a dalok is, aztán még ránézünk az időjárásra, ne menjen sehova. Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 11 perc múlva 10 óránál járunk, és a kék szemével nem éget el minket a tűzvarázsló, hanem inkább a nap, mert a UV-sugárzásra érdemes ma készülni, annak ellenére, hogy nem mondtak olyan jó időt még a hét elején, egészen csodás lett itt az időjárás, süt a nap, és felhők nincsenek az égen, nagyon szép kék, 21 fokot írnak a hőmérők, úgyhogy annyira nincs olyan meleg, de 11 és 15 óra között majd az UV-sugárzásra figyelni kell, az majd égethet minket a napsugaraival, ugye a nap a sugaraival pontosabban. Aztán, amire még érdemes figyelni, nyári ruha, ezt ajánlja az időkép, 21 fok, tehát így készüljön, lehet, hogy egy pulcsi majd el kell az esti órákban, esni viszont nem fog, ez egy tök jó hír. A pollen jelentésről csak annyi gyorsan, hogy a pázsit fűfélék időszakában vagyunk, úgyhogy a pázsit fűfélék, útifű, csalánfélék, gombák, ezek mind-mind közepesen vannak jelen a levegőben, és érdemes figyelni, hogy a tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon mindenképpen orvosához, és akkor ő tud segíteni. Időjárási front szerencsére nincs felettünk, a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében még fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak, ugyan egyeseknél pedig keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek, de a napos időszak jó hatással lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre is. UV-sugárzás nagyon fontos bőrünk védelme, úgyhogy ajánlott erről gondoskodni. Erősítsük immunrendszerünket, ezt mondja még az időkép, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt és természetesen zöldséget is, illetve oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami lehetőleg víz legyen, nem alkohol vagy cukros üdítő vagy bármi más, ezt már én teszem hozzá, a víz az igazán patika tud lenni. Ennyi tehát az időjárásunkról, hogyha kimegy, akkor élvezze a napot, egy napszemüveg azért még elfér, és akkor annak is hasznát tudja venni. Mi pedig dalolunk tovább, aztán összegezzük az elmúlt óránkat, illetve az elmúlt 4 óránkat is, a Smash Mouth pedig már itt van a sorban. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: Benzombúna zárjuk a ma reggelünket. Jó reggelt, ez az Antlit reggel. 3 perc múlva már 10 órán járunk, úgyhogy nagyon gyorsan összegzünk. A reggel 6 órában együtt ébredeztünk, aztán 7 órakor azt kérdeztük a napi ötös tagjaitól, hogy a zebra fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér. Talán ugye abban megegyezhetünk tudományos szempontból, hogy fekete alapon fehér, tehát alapvetően fekete a zebra szőre, és aztán a 8 órában programokat hoztunk, illetve jó kis recepteket Valival, amiket a hétvégén el lehet sütni, meg lehet sütni, és természetesen el lehet vele tölteni az időt. A 9 órában pedig beszélgettünk Nagy Adri énekesnő, valamint Petke Balázs, a Depeche Mode 101 koncertnek a megálmodója érkezett hozzánk. A beszélgetést hamarosan vissza is hallgathatja majd YouTube csatornánkon is akár, és akkor a maradék időben pedig ránéztünk az utakra, valamint az időjárásra. Jó időnk van, maradjunk ennyiben, és természetesen jók a dalok is, amik jönnek a folytatásban. Én viszont mára búcsúzom. Köszönöm a figyelmét, az egész heteset. Jövő héten majd találkozunk, de még vasárnap áron majd előbb 12 órától. A most a folytatásban érkeznek tehát a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. 12 órától pedig Géci Adrián kolléganőm várja a legnagyobbakkal. Én Vörös Levente vagyok, köszönöm a figyelmet, további szép napot, és jó hétvégét kívánok. A viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
4: Várja Önt a Kurotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza Önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok 1/5-énél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. rendelkező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségbe nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon. A Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
9: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar! Nyerj!
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon! Rádió Andrit!

0: pulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
1: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
0: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a 3. térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
9: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A SZESZ söröző étterem mai kínálata, itt borjú ragú levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü túrós csúsza, szalonna pörccel vagy cukorral, a B menü pedig hentes tokány tésztával. A Pizza ma mai kínálata, itt nyírségi gombóc levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz sertés ragú sztroganoff modra jelz mirizsel. A B-menü pedig leves plusz diós guba vaníliasodóval. A Café Amaretto étterem mai kínálatam, itt jókai bablevest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható húspogácsa rizssel és káposzta salátával. A C-menü pedig grillezett csirkemel, kertész salátával és öntettel.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez... a Rádió Andrét.
10: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát, írta Takács Péter. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tantárból 266 helyszínen, 4596 tantári bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt több mint 320 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervezés. A középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségik eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az UH honlapján, írták a közleményben. Nem ismert el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozó hely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátást. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Te is hallod? Ilyen az új autód hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szerviz időpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
9: Várja Önt a Kurehotek autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
10: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fusti 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar!
11: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A SZESZ söröző étterem mai kínálata, itt borjú ragú levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü túrós csúsza, szalonna pörccel vagy cukorral, a B menü pedig hentes tokány tésztával. A pizza ma mai kínálata, itt nyírségi gombóc levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz sertés ragú sztroganoff modra jászmirizssel, a B menü pedig leves plusz diós guba vaníliasodóval. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bableveste bédelhetünk veknivel, a főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható húspogácsa rizssel és káposzta salátával, a C-menü pedig grillezett csirkemel, kertész salátával és öntettel.
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit!

0: szeretnék én lenni a csókira.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Tanácskoztak a biztonságos aratási munkákról, szombaton lesz a kórusok éjszakája, pár fokot melegszik péntekre. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A szekszárdi rendőrkapitányságon indult eljárás tavasszal ismeretlen tettesek ellen, akik az egyik országos áruházlánc Arany János utcai üzletében többször loptak. Nagyjából egy hónap leforgása alatt ötször tért vissza a páros, és összesen 88.000 forint értékben vittek el mosószereket és piperecikkeket. Időközben az egyik Arany János utcai drogéria is feljelentést tett, a tolvaj néhány napon belül kétszer is illetszereket vitt el összesen 181.000 forint értékben. A nyomozók információi szerint a bolti lopásokkal egy korábbról ismert 38 éves helyi férfi és 46 éves élettársa volt összefüggésbe hozható. A bizonyítékok alapján a férfi más lopásokat is elkövetett, még a télen tört be egy helyén ülő lakásába is vitt el értékeket, április elején pedig a nőférjének a parkolóban álló lezárt autójából emelte ruhaneműket. A két lopással okozott kár meghaladja a 600.000 forintot. Hasonlóan járt egy áruszállító is, akinek az egyik Tarcsai Vilmos utcai üzlet előtt leállított, és a pakolás miatt őrizetlenül hagyott teherkocsijáról emelt el egy nagy kartondobozt, amelyben 250.000 forint értékben műszaki cikkek voltak. A rendőrök június 2-án állították elő a többszörösen büntetett férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Időközben a bíróság le is tartóztatta. A lopásbüntete és egyéb bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatódik. Az aratási időszak veszélyeire és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet azon a szakmai rendezvényen, amelyet június 10-én a Szekszárdi Tudásközpontban rendezett meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezete. A résztvevőket dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelem igazgatója köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy az aratási időszakban kiemelt jelentősége van a szabályok betartásának, hiszen a megelőzéssel emberéletek és jelentős anyagi értékek védhetők meg. A rendezvény első előadójaként Simon Péter agrárvállalkozó osztotta meg a gondolatait és személyes tapasztalatait a hallgatósággal. Ezt követően Kosztolányi Péter, a kormányhivatal tűzvédelmi és iparbiztonsági hatósági főosztályának vezetője ismertette az aratási munkák tűzvédelmi szabályait. Dr. Benke Erzsébet, a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályának vezetője, a közlekedési és járműbiztonsági kockázatok elkerülésének lehetőségeiről tartott előadást. Horváth Tímea, a katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője, az üzemanyagok szállításának szabályait ismertette, míg Bán Attila, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő, a szabadtéri és mezőgazdasági tüzek tapasztalatait, valamint a Tolna vármegyében bekövetkezett esetek tanulságait mutatta be. A rendezvény zárásaként vendégedit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke a munkavédelemről és a szociális megfeleltetés rendszeréről tájékoztatta a résztvevőket. A szakmainak célja az volt, hogy az aratásban érintett gazdálkodók és szakemberek naprakész információk birtokában a biztonsági előírások betartásával végezhessék munkájukat, ezzel is csökkentve a tűzesetek és egyéb káresemények kialakulásának kockázatát. Június 13-án szombaton első alkalommal rendezik meg Szekszárdon a Művészetek Házában a Kórusok Éjszakáját. Az eseményről Janó Attilánét, Szekszárd megyei jugováros önkormányzata, Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságának elnök helyettesét kérdeztük.
8: Eddig Budapesten szervezték meg a Kórusok Éjszakáját, és ez idén ott a 14. alkalom. Ott évről évre rendezik, és mindig egyre többen vannak. Halottanegyedben tartják ott ezt az eseményt. Igazából kezdetben egy amatőr kórus fesztivál volt. Arra hívja fel a figyelmet, hogy énekelni bárhol és bármikor nagyon jó, és többféle kórus mutatkozik be többféle stílusban, és ennek kapcsán Szekszárdon is ezt az eseményt ebben az évben valósítják meg először. A június 13-ai esemény ez az első alkalom a szekszárdi kórusok éjszakája. Több mint 140 énekes lesz, és 5 kórus fog fellépni. Sokkal több gazdagságot látok ebben, hiszen nem csak kórus muzsika lesz, hanem művészeti élmények, más művészeti élmények is helyet kapnak, mert lesz vonos négyes, benne lesz benne szólóének, orgona muzsika is, és vers is, sőt, mondjuk nekem külön öröm, mint hitoktatónak az, hogy lesz egy áhítat is benne, ami gazdagíti ezt, egy református lelkész fog majd számunkra áhítatot mondani, és akkor erről eszembe jutott egy olyan gondolat, hogy a zene is a lélek csendje, az sokszor ugyanolyan emelkedett belső élményhez vezet, tehát az, hogy lesz benne áhítat, ez szerintem igazán felemelő érzés lesz is, és így nem csak hallgatni fogjuk majd ezeket a dallamokat, hanem egy kicsit lelki üzenetet is fogunk majd ebből érezni, és nem csak a fülünkhez, hanem a szívünkhez is majd el fognak érni ezek a dallamok, majd felemeli a lelkünket és irányt is ad neki.
7: A szekszárdi UFC U10-es csapata az elmúlt hétvégén Horvátországban játszott, amelyről Faragó Zsolt szülő számolt be nekünk.
9: Múlt héten egy hirtelen lehetőség támadt a szekszárdi UFC-nek, ami június 6-a 7-én egy horvátországi, pontosabban Vukon Vinában egy tornán vehettek részt a gyerekek. Ez azért is nagyon érdekes, mert 32 csapat indult, és ebből 32 csapatban egyedül az UFC, az U10 szerepelt. 12 srác képviselte az országunkat és a szekszárdi UFC-t. Egy óriási és nagyon-nagyon szeretettel tele rendezvény működött ott lent. Nagyon nagyot játszottak a srácok, nekik teljesen más szabályok voltak, amit itthon mi 5+1-jel játszunk, kisebb pályán, kisebb kapuval, ők 7+1-jel játszottak, és nagyobb pályán nyújtott kapuval, illetve mások voltak a játék szabályok, itt például nem volt les, elég furcsán játszanak a horvátok, tehát itt azonnal a kapus indított előre, és hát ugye gyors volt a csatár, és a védőink nem voltak ott, akkor esetleg gólt tudtak rugni. Nem nagyon sikerült nekik, nagyon meg voltak szeppenve a srácok az első meccsen, nyilván első külföldi edzés, és hát nagyon-nagyon agyon szponzorált csapatokkal mentünk. Az Ágráb például 3 csapatot indított el, de ugyanakkor az Ágráb 2 például 5 vagy 6-0-ra vertük meg őket, aztán 4-2-es eredményünk volt, majd a végén a Zágráb fő csapata, aki tulajdonképpen végigverte majdnem az egész mezőnyt, 0-0-val tudtak tőlünk távozni, már fáradtak voltak a srácok, a másnapra az elég meleg volt, de nagyon jól helytálltak, és tulajdonképpen a gólarányunk volt, ami nagyon meglepő volt, jó volt. Ami igazából kiemelnék a tornából, hogy mindegyik gyerek nagyon szépen oda tette magát, és egy óriási szerencsénk van azzal, hogy Barta László az edzőjük a srácoknak, mert hihetetlen profizmussal irányította a gyerekeket és kezelte őket.
7: Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon hajnalban 11, napközben 23 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
10: Elmúlt déltúl vagyunk a híreken, most pedig jöhetnek is a kedvenc zenék. Péntek van, sokan már a hétvégét tervezik, mások még javában dolgoznak, bárhol is hallgatnak minket, örülünk, hogy velünk tartanak.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság,

0: még rosszabb!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mit fognak csinálni hallgatóim a hétvégén? Bármibe is kezdjenek, jó, hogyha tisztában vannak azzal is, hogy milyen időben tehetik ezt meg. Na nézzük! Alapvetően kedvező időjárásra készülhetünk Tolna vármegyében és térségében. A Hungaromet előrejelzése szerint a következő napokban sok napsütés várható, ugyanakkor helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ma a gomoly felők mellett többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig kellemes 22-23 fok körül alakul. Holnap átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, elsősorban az ország északi és északnyugati részén fordulhat elő csapadék, de a délutáni órákra ismét egyre több helyen kisüthet a nap. A legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között várható. Vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütésig érkezik, ugyanakkor a déli ország részben, itt térségünkben is erőteljesebb gomoly felhő képződésre és elszóltan záporokra, zivatarokra lehet számítani. A csúcs hőmérséklet akár a 30 fokot is megközelítheti. Összességében tehát igazi koranyári hétvég előtt állunk, érdemes azonban figyelni az aktuális előrejelzéseket, hiszen a záporok és zivatarok helyenként gyorsan kialakulhatnak. A kellemes hőmérséklet és a sok napsütés azonban kiváló lehetőséget kínál a kikapcsolódásra.
2: Andrit!

0: A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha van sportesemény, amit az egész világ egyebberként vár, akkor az a labdarúgó világbajnokság. Biztos vagyok benne, hogy tegnap sokan figyelték a nyitó mérkőzést, ahol a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A több mint 80 ezer néző előtt rendezett találkozón a mexikói válogatott végig magabiztosan futballozott és megérdemelten szerezte meg a torna első győzelmét. A meccs azonban nem csak a gólokról marad emlékezetes. A brazil játékvezetőnek bőven akadt dolga a hajrában, összesen 3 piros lap villant, 2 dél-afrikai, 1 pedig mexikói játékosnak jutott. Ez azért egy nyitó mérkőzésen meglehetősen ritka látvány. Személy szerint azt gondolom, hogy egy világbajnokság első meccse mindig különleges hangulatú, ilyenkor nem csak a két csapat lép pályára, hanem tulajdonképpen az egész torna megérkezik a szurkolók nappaliában. A mexikói közönség pedig megadta a kezdőhangot, telt ház, remek hangulat és egy hazai siker. Hogyha a folytatás is ennyire eseménydús lesz, akkor bizony egy igazán emlékezetes világbajnokság elé nézünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű keményfát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99, telefon 30 45 88 770.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vannak dalok, amelyek évtizedekkel a megjelenésük után is ugyanolyan erővel szólnak. Ez is pontosan ilyen, egyszerre melankolikus, mégis fülbemászó és sokak számára igazi 90-es évekbeli emlék. Érkezik az Everything But The Girl és a Missing, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk az egy órához, hamarosan érkeznek a hírek, hogy semmiről ne maradjanak le. A hírek után természetesen folytatjuk a péntek délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, úgyhogy maradjanak velünk, már is jövünk vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
8: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
9: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a rendőrség kapui is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési programot jelent. Jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott rendelkezéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a beteg biztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő csütörtökön. A kormány szóvivő elmondta, Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalás kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette a tartozást. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai rendőrség igazgatási központ kapui. A rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a rendőrpalotát és betekintést nyerhetnek a tevékenységirányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épület bejárás során különleges, érdekes információ is megosztanak az épületről. Közönség találkozó lesz Széchenyi András Szecsóval, aki saját történetein és élményein keresztül mesél a rendőrség mindennapjairól, a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok. Élettársa és 14. évét be nem töltött gyermeke sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt kezdeményezte a Békésvár megyei főügyészség egy 43 éves büntetett előéletű körösladányi férfi letartóztatását, aki szándékosan okozott életveszélyes sérüléssel járó balesetet. A gyulai járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, közölte a Békésvár megyei főügyészség. A férfi a 47-es főút egyik kanyarjában személygépkocsival szándékosan nem követte az út út vonalvezetését, hanem letért az útról és a vízelvezető árokba hajtva, az árok szélének ütközött. Az autó ezt követően a vízelvezető árokban megpörrülve a sűrű aljnövényzetben állt meg, írták. A férfi szándékosan okozott balesetet azért, hogy magát, valamint a személygépkocsiban utasként tartózkodó családtagjait megölje.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt egy óra túl vagyunk a híreken, most pedig ismét a zené a főszerep. Köszönjük, hogy péntek délután is bennünket választottak, akár munka közben, akár úton vagy otthon hallgatnak minket. Kellemes időtöltést kívánunk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Johan Tritt.
1: Aj.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha van egy kis szobanövényünk otthon, vagy éppen kertészkedünk a hétvégeken, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a siker titka a legdrágább virágföld megvásárlásom, pedig a szakemberek szerint nem feltétlenül a zsákos földön múlik minden. Szekszárdon és a környékbeli településeken szerencsére sokan komposztálnak, és ez talán az egyik legjobb dolog, amit a növényeinkért és a környezetünkért tehetünk. Az érett komposzt tele van tápanyaggal, ráadásul egy kis kerti földdel és homokkal, vagy más lazító anyaggal keverve kiváló ültetőközeg készíthető belőle. Persze a növények sem egyformák, ami jó egy kaktusznak, az nem biztos, hogy megfelel egy páfránynak. Éppen ezért érdemes megismerni a növényeink igényeit, és ehhez igazítani a föld összetételét. Én egyébként kifejezetten szeretem az ilyen egyszerű természetközeli megoldásokat, nem csak pénzt lehet velük megtakarítani, hanem egy kicsit közelebb is kerülünk ahhoz, hogyan működik valójában a természet. És valljuk be, nincs is jobb érzés annál, mint amikor egy növény szemmel láthatóan megállálja a törődést.
1: Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádiont. Itt most pedig közétekű közleményt hoztam önöknek. A következő napokban ugyanis több szekszárdi város részben is számítani kell majd a melegvízszolgáltatás átmeneti akadozására vagy szüneteltetésére. A szekszárdi távfőszolgáltató non-profit Kft. Tájékoztatása szerint június 15-én és 16-án halaszthatatlan karbantartási munkákat végeznek a távfővezeték hálózaton. Az érintett területek között szerepel a Jókai, a Kölcsei és a Vosinszki lakótelep, valamint a Mikes-Mészáros, Balcsi-Zsilinszki és Széchenyi utcák, továbbá a Szent István és a Luther tér. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy a munkálatok célja az üzembiztonság növelése. A most elvégzett karbantartás hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben kevesebb legyen a váratlan meghibásodás, és egy esetleges hiba esetén rövidebb ideig tartson a szolgáltatás kiesése. A lakók számára természetesen kellemetlenséget jelenthet az átmeneti szünetelés, ezért érdemes előre tervezni a következő napokban. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét és megértését.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar! Nyerj!
5: Pali! Hozd már a földnedves beton!
6: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
5: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
6: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
5: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
6: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
7: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
8: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
9: Haló!
10: Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kevés olyan dal született a rock történelemben, amelynek ritmusát szinte az egész világ az első másodpercben felismeri. Elég két dobbanás és egy taps, és már mindenki tudja, mi következik. Jön a Queen és a We Will Rock You, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt kettőt mutat az óra, úgyhogy érkeznek a hírek. Az információkat követően pedig ismét találkozunk, és folytatjuk a péntek délutánt sok-sok jó zenével. Remélem, hogy a következő órában is velünk tartanak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anit a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatt is szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungarom-e ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpár hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: Jelenleg Szekszárd belterületéről nem érkezett jelentés balesetről vagy rendkívüli útlezárásról. A városi forgalom az ilyenkor megszokott péntek délutáni tempóban halad. A hétvége közelettével azonban a belvárosban a Béla Király tér, a Veselényi utca, valamint a 6-os főút városi szakaszán nagyobb forgalomra érdemes számítani. Jó utat kívánunk Önöknek!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 2 óra, szép napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy kellemesen telik a péntek, és már egyre többen várják a hétvégét. Maradjanak velünk, hiszen ebben az órában is sok jó zene és kellemes hangulat várja Önöket.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: számok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mit fognak hallgatóim csinálni a hétvégén? Ha még nincs ötletük, nekem van egy tippem. A hétvégén ugyanis ismét különleges látványosság várja az érdeklődőket Regőjben, ahol immár 16. alkalommal rendezik meg a veterán járművek találkozóját és felvonulását. A rendezvény története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az első összejövetelen még csak néhány lelkes gyűjtő és néhány különleges jármű vett részt. Már azonban közel 300 veterán gép érkezik a településre. A látogatók nem csak régi személyautókat és motorkerékpárokat csodálhatnak meg, hanem korabeli traktorokat és más mezőgazdasági gépeket is. A szervezők szerint a találkozó sikerének titka az összetartó közösség, amelynek tagjai évről évre visszatérnek Regőbe. A szombaton délután 2 órakor induló felvonulás a falu napi programok egyik legnépszerűbb eleme, amelyet kulturális rendezvények és közösségi események követnek. A veterán járművek nem csupán régi gépek, mindegyik mögött történetek, emlékek és sokszor hosszú évek gondos munkája áll. Ezért egy ilyen találkozó egyszerre szól a technika történetről, a hagyományőrzésről és az emberi szenvedélyről is. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig megpróbálunk segíteni másokon. Június 3. hetében ugyanis ismét több helyszínen várják majd a víradókat Tolna vármegyében. A víradás olyan segítség, amelyet semmilyen gép vagy gyógyszer nem tud helyettesíteni, és amely nap mint nap életeket menthet. Aki szeretne segíteni, június 15-én Szekszárdon a Területi Vérellátó Intézetben reggel 8 órától délután 5 óráig adhat vért. Ugyanazon a napon pedig Döbrökközön is várják az önkénteseket dél és fél három között. Június 16-án Dombóváron a transzfúziós osztályon reggel 8 és délután 3 óra között lesz véradás. Pakson pedig a Csengei Dénes Művelődési Házban reggel 9 és délután 4 óra között. Ugyanez a lehetőség június 17-én is adott lesz Pakson. Június 18-án ismét Dombóváron várják a véradókat, délután pedig Kakasdon a Faluházban lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. A sort június 19-én Szekszárd zárja, ahol reggel 8 és délután 2 óra között fogadják az önkénteseket. A víradás mindössze néhány percet vesz igénybe, de akár több ember gyógyulásához is hozzájárulhat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kis lazítás következik itt a Rádió Antriton. Bárhol is töltsék ezt a péntek délutánt, érdemes egy pillanatra hátradőlni és átadni magukat ennek a különleges hangulatnak. Egy igazán bársonyos hang következik. Érkezik Miley Sheldon itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, néhány pillanat múlva 3 órát üt az óra, ilyenkor pedig, ahogyan azt már megszokhatták a rendszeres és állandó Rádió Antrit hallgatók, érkeznek a térség legfontosabb hírei, a hírek után pedig újra a zené lesz a főszerep, és igyekszünk még kellemesebbé tenni ezt a péntek délutánt. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk, akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Szekszárdi rendőr részesült belügyminisztériumi elismerésben. Hétvégén ünnepelnek a régészek, kisebb záporok, erős szél lesz szombaton. Jó napot kívánok, Jannel Jöli vagyok. 2026. június 12-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Magyarország belügyminisztere Krézli Balázs rendőrfőtörzsőrmestert a Budapesten megrendezett Európai Labdarúgó Szövetség Bajnokok Ligája döntő rendőri biztosításában végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül jutalomba részesítette. Krézli Balázs rendőrfőtörzsőrmester 2016. szeptember 1-én szerelt fel a szekszárdi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály járőr és őrszolgálati alosztály állományába, jelenleg körzeti megbízottként dolgozik a kapitányságon. Az Agora klasszikus zenei délutánok következő eseményére, Molnár Ferenc Regő zongora hangversenyére június 14-én vasárnap 16 órától kerül sor a Művészetek Házában. A vendégelőadó Gűt Máté lesz. Molnár Ferenc Regő 16 éve zongora művésznövendék, zenei tanulmányait a tolnai Fuszi János Zeneiskolában kezdte, jelenleg a szegedi Vántusz István Katolikus Zeneművészeti Szakgimnázium, gimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulója. Első tanárai Elmauer József és Szelejló Alexandra voltak, jelenlegi mestere dr. Zsigmondné dr. Papéva, aki újfajta technikai és zenei megközelítést hozott az életébe. Az évek során számos regionális és nemzetközi zongoraversenyen vett részt. 2025-ben a 7. alapfokú Szanyi Irma regionális zongoraversenyen kiemelt aranyminősítést szerzett, a Danubia Talents nemzetközi zongoraversenyen 3. helyezést ért el. 2026. márciusában a Topolyai Zenei Napok nemzetközi zongoraversenyén maximális pontszámmal az első helyen végzett. Rendszeres résztvevője hazai mesterkurzusoknak, ahol folyamatosan fejleszti művészi látásmódját és technikai tudását. Eddigi pályája során 2 önálló koncertet adott Tolnán. A komoly zenei repertoár mellett saját darabokat is komponál, amelyeket koncertjein is bemutat. Hosszú távú célja, hogy tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytassa. Güth Máté 15 éves, a Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, tanára Szelejró Alexandra. A 6. Nemzetközi Zenei Iskola Bartók Béla Zongora Verseny nagydíjasa 2024-ben előadhatta Beethoven első zongora versenyének első tételét a Pesti Vigadóban a Szent István Filharmonikusokkal. A 9. Ferenczi György Chopin zongora verseny 3. díjasa 2026. szeptemberétől a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója lesz. A Régészet Napja országos rendezvénysorozatot június 12 és 14 között tartják meg, amelyhez a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum is csatlakozott különféle programokkal. A részletekről Szöveg Attilát, a múzeum régészeti osztályvezetőjét kérdeztük.
10: Tehát a Régészet Napja ez egy országos programsorozat, ami több mint egy évtized múltra tekint vissza, és hát ugye neve is mondja, ez elsősorban a régészethez kötődik, tehát azok a múzeumok lesznek, akik régészettel foglalkoznak. Idén ez június 12-13-14 két végéig fogja érinteni. A témája az idei Régészet Napjának ez a Törzsfőktől a Királyokig címet viseli. Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel múzeumpedagógiai foglalkozás keretében Falko Edina múzeumpedagógus és Mór Tilla restaurátor fog tartani egy ilyen kis foglalkozást. Agyag, mély, múlt, egy különleges bronzkori kerámia nyomában címmel, ahol középső bronzkori nézetéketedények munkáit használják fel, medált fülbevaló karzatő készítéséhez, pedig elsősorban mondjuk a gyerekek, de számítanak, akik ezen a múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vesznek. Aztán a szombati napon délután lesz a Vármegyeházán 14.30-es fegyettel Tízi Márta régész kollégának az előadása, az állatvezetése Királyok nyomában, első Béla királyról, illetve Szekszárd vonatkozásáról fog tartani az állatvezetést, és még aznap délután 16 órai kezdettel a Totét telepen én fogom a régészeti raktárt bemutatni, azt, hogy mit is lehet ez a régészeti raktár. Ez azért érdekes ez a program talán, mert ez az a hely, amit egyáltalán nem tudtunk mutatni. Még ugye múzeumok éteken azért megnyitjuk a pintőt, a padlást, akik ismerik ezeket a programjainkat, azok tudják, hogy akkor ezekre a kiállítások, hogy a látogatók elől elzárt felettőjük beengedjük a látogatókat. Most viszont a régészeti raktárban invitáljuk az érdeklődőket, amit egyáltalán nem tudunk mutogatni, csak kizárólag a régészet napján, már máskor is volt ez.
9: Június 15-én és 16-án akadozni fog a melegvíz szolgáltatás több szekszárdi lakótelepen is, közölte a szolgáltató. A Szekszárdi Távfőszolgáltató Nonprofit Kft. Tájékoztatást juttatott ezt szerkesztőségünkhöz, amelyben felhívják a figyelmet a több helyszínen zajló melegvíz szolgáltatás átmeneti ingadozására, megszűnésére. A közlemény szerint június 15-én hétfőn és 16-án kedden időszakos szünetelés fordulhat elő a Jókai, Kölcsei és Vosinszky lakótelepen, valamint a Mikes, Mészáros, Bajcsi-Zirinszky és Széchenyi utcában, továbbá a Szent István és a Luther téren. A távhővezeték hálózaton halaszthatatlan karbantartási munkákat végeznek, a beavatkozás célja pedig az üzembiztonság növelése. Egy esetleges későbbi meghibásodás esetén a szolgáltatás kiesés mértéke és időtartama is csökkenhet. A munkálatok ideje alatt felmerülő kellemetlenségek miatt a fogyasztók megértését és türelmét kérik. Örömteli hír érkezett Szekszárdra. Az idei kihívás napja programhoz kapcsolódóan a Magyar Szabadidős Sport Szövetség sorsolásán települési kategóriában 250.000 forint értékű sportszerutalványt nyert az önkormányzat, tudtuk meg Berlinger Attila polgármester Facebook oldaláról. A nyereményt a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Részére adták át, hogy olyan fejlesztésre fordíthassák, amely közvetlenül szolgálja a sportolni vágyó szekszárdiakat. A társaság tervei szerint az összegből kicserélik a mindenki által ingyenesen használható műanyagborítású streetball pályán található kosárlabda palánkot, amelyet tavaly vandálok rongáltak meg. A polgármester bízik abban, hogy a megújuló pálya még több fiatalt és sportkedvelőt ösztönöz majd arra, hogy rendszeresen mozogjon, közösséget építsen és aktívan töltse szabad idejét. Régiós porondon hullott éremeső a paksi kajakkenusokra. Faddomboriban viaskodtak a fiatalok, írja az Egyesület a honlapján. A hazai kajakkenus térkép 6 régióra van felosztva. Az atomvárosi versenyzők szombaton napsütésben tükörvízen siklottak a Csay Renáta Regionális Akadémia, illetve a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia. 700 kajakkenusa között a Magyar Kupa részvételért is. A paksi sportolók végül 3 aranyal és 11 egyéb éremmel értek haza. C2-ben a férfi serdülő U15-U16 korosztály 500 méteres döntőjében Rózsa Bence és Kirner Dávid végzett az első helyen. Előbbinek egyedül is sikerült felállni a dobogó legfelső fokára a C1 1000 méteres döntőjében. Az U17-18-as ifjúsági kategóriában 1000 méteren pedig Vajna Zoltán hagyta maga mögött a mezőnyt. Még több eredményt az antit.hu oldalon talál. Szombaton szintén napos, gomoly felhős, időkörvonalazódik, elszóltan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati szél sokfelé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Szekszárdon és a Vételkörzetben szombaton hajnalban 14, napközben 26 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 3 óra után járunk, lassan véget ér a munkahét, és sokaknál már a hétvégi tervek kerülnek előtérbe. Addig is maradjanak velünk, hiszen a ma kedvenceiből és a tegnap slágereiből ebben az órában sem lesz hiány.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hamarosan teljes lendülettel megkezdődik a hazai dinnye szezon, és sokan már most várják, hogy megkóstolhassák a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét. A termelők szerint a sárga dinnye után rövidesen a görög dinnye is megjelenik nagyobb mennyiségben a piacokon és az útmentjárusoknál. Ilyenkor sokan próbálják kopogtatásról eldönteni, hogy melyik gyümölcs a legédesebb, ám a szakemberek szerint ez önmagában nem árul el mindent. Érdemes inkább a dinnye külsejét is alaposan megfigyelni. Az érett példányok héja általában mattabb, nem fényes. Fontos jel lehet az úgynevezett földfolt is, vagyis az a világosabb rész, ahol a gyümölcs a talajon feküdt. Ez a folt szép sárga színű, az arra utal, hogy a dinnye megfelelő ideig érett a földön. A kopogtatásnak azért van jelentősége, az épp lédús dinnye mélyebb, zengő hangot ad, míg a túl kongó hang gyakran szárazabb külsőre utalhat. A szakemberek szerint azonban ez igazán biztos választ, csak a felvágás után kapjuk meg. A dinnye szezon mindig a nyár egyik legjobban várt időszaka, nincs is kellemesebb egy forró napon, mint egy jól behűtött édesszelet görög dinnye. Egy kis odafigyelésre pedig nagyobb esélye találhatjuk meg a legfinomabb darabokat, itt Szexádon is.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig jöjjön egy hétvégi program. Június 13-án kerül megrendezésre a Tamási Miklósvári Parkerdőben a 18. Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál. Az esemény egyik legnagyobb vonzereje idén is a főzőverseny lesz, közel 20 főzőhelyen készülnek majd a különleges vadételek, és a csapatok ismét megmutathatják, milyen sokoldalúan lehet felhasználni a vadhúst a konyhában. A hagyományos vadpörköltek mellett korábban nyárson sült húsok, számos különleges recept alapján készült fogásos helyet kapott a kínálatban. A gasztronómiai élmények mellett látványos szakmai bemutatók várják az érdeklődőket. Lesz kutyasó, solymez bemutató, trófea kiállítás és vadászkutyás program is. A kulturális műsorokban helyi értékek mutatkoznak be, színpadra lép a Pántlika Néptánc Együttes és a Tamási Fúvó Zenekar is. Az esti hangulatról pedig a New Level Empire koncertje gondoskodik. A fesztivál pedig hajnalig tartó diszkóval zárul. Mindez tehát most hétvégén, június 13-án a Tamási Miklósvári Parkerdőben. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
6: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy 2 főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar! Nyerj!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi feel-good sláger következik. Egy olyan dal, amelyet elég egyszer meghallani, és már is jobb kedve derül az ember. Következik már is a Mojo világslágere. Érkezik a Lady Vita a Rádió Antriton. További jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, hamarosan 4 óra, úgyhogy következnek a hírek, akár már hazafelé tartanak, akár még dolgoznak. A hírek után ismét folytatjuk a műsort, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel érdemes velünk maradni, hiszen mindjárt visszatérünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
5: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: Dobd be hétfőket, dobd be hétfőket, dobd be hétfőket!
7: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow, Dobpepe, hétfőked!
8: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrét.
9: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszer kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében. A megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk ma. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: 16 óra után vagyunk néhány perccel, örülünk, hogy ismét velünk vannak. Péntek délután van, egyre közelebb a hétvége, mi pedig továbbra is hozzuk a zenéket, hogy még könnyebben teljen ez a nap. Tartsanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenét!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy mai programmal érkezem. Június 12-én ismét megrendezik Szexárdon a mozgás éjszakáját, amely az országos programsorozat részeként várja a sport és az aktív kikapcsolódás kedvelőit. A helyszín a Szexárdi Sportközpont lesz, ahol ma este 6 órától egészen éjfélig szinte minden a mozgásról, az élményekről és a közösségről szól majd. A szervezők több mint 20 sportágat és mozgásformát kínálnak az érdeklődőknek. Lesz futás, kerékpározás, kispályás labdarúgás, streetball, darts, asztali tenisz, íjászat, box, pilates és még számos más lehetőség. Akik pedig a táncos mozgásformákat kedvelik, azok különböző fitness és tánc foglalkozások közül válogathatnak. A sport mellett látványos bemutatók és családi programok is várják a résztvevőket. A rendőrség, a tűzoltóság és a honvédség is készül érdekes aktivitásokkal, így a legkisebbek és a felnőttek egyaránt találnak majd maguknak elfoglaltságot. És ami még külön öröm lehet sokak számára, az este éjfél után sem ér véget, hiszen retro diszkóval folytatódik a program. Mindez tehát ma este, a programokhoz jó szórakozást, jó sportolást kívánok!
1: Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét, és ma június 12-e péntek van. Sok boldogságot kívánunk Villő nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ne felejtsék el őket. És ha már úgyis nyitva van előttem a naptár, akkor most jön egy kis zenei érdekesség is. Nem tudom, hogy tudták-e hallgatóink, de például 2008-ban ezen a napon Amy Winehouse egy exkluzív koncertet adott Moszkvában egy művészeti galéria megnyitóján. A korabeli sajtóértesülések szerint az énekesnő mintegy 1 millió fontot kapott a különleges fellépésért. Aztán 2006-ban Prince életműdíjat vehetett át. A díjjal azt ismerték el, hogy úttörő módon használta a világhálót a zeneterjesztésben. Prince volt egyébként az első világsztárok egyike, aki egy teljes albumát kizárólag az interneten jelentette meg. És 2005-ben ezen a napon hatalmas örömhír érkezett a Pink Floyd rajongóinak. A zenekar bejelentette, hogy Roger Waters ismét színpadra áll a csapattal egy londoni koncerten. Waters 1985-ben hagyta el az együtt, így ez volt az első alkalom, hogy a Pink Floyd klasszikus négyese újra együtt játszotta a legendás 1981-es turné óta. Ezeket csak úgy gondoltam, hogy érdekességképpen megosztom önökkel, és akkor zenélünk tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig a 2000-es évek elejének egy igazi nyári napfényes slágere következik, amely ma is remekül működik, akár autóban, akár otthon, akár munka közben hallgatják. Sophie Ellis Bextor közreműködésével következik a Spiller és a Groove Jet itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antvit, rövidesen 5 óra, úgyhogy mindjárt összefoglaljuk a nap legfontosabb történéseit a hírekben. Aztán ismét zenével folytatjuk, és együtt hangulódunk rá a péntek estére, hiszen a hétvége már igazán karnyújtásnyira van. Maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Bali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám!
5: Hol vannak? Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
8: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
7: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a rendőrség kapui is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési programot jelent. Jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott rendelkezéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő csütörtökön. A kormány szóvivő elmondta, Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalás kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette a tartozást. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai rendőrség igazgatási központ kapui. A rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a rendőrpalotát és betekintést nyerhetnek a tevékenységirányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épületbejárás során különleges, érdekes információ is megosztanak az épületről. Közönség találkozó lesz Széchenyi András Szecsóval, aki saját történetein és élményein keresztül mesél a rendőrség mindennapjairól, a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok. Élettársa és 14. évét be nem töltött gyermeke sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt kezdeményezte a Békésvár megyei főügyészség egy 43 éves büntetett előéletű körösladányi férfi letartóztatását, aki szándékosan okozott életveszélyes sérüléssel járó balesetet. A gyulai járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, közölte a Békésvár megyei főügyészség. A férfi a 47-es főút egyik kanyarjában személygépkocsival szándékosan nem követte az útvonal vezetését, hanem letért az útról és a vízelvezető árokba hajtva, az árok szélének ütközött. Az autó ezt követően a vízelvezető árokban megpörrülve a sűrű aljnövényzetben állt meg, írták. A férfi szándékosan okozott balesetet azért, hogy magát, valamint a személygépkocsiban utasként tartózkodó családtagjait megölje.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 5 óra is elmúlt, és egyre közelebb a hétvége első estéje. Köszönjük, hogy a hírek után is velünk maradtak. A következő percekben is szuper dalokkal és jó hangulattal kísérjük Önöket, bármere is járnak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán különleges élményre hívom fel a figyelmet. Június 20-án ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját, amelyhez ezúttal a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság is csatlakozik. Este 6 órától egészen éjfélig nyitva állnak a tűzoltóság kapui, ahol kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhetnek a tűzoltók izgalmas és felelősségteljes mindennapjaiban. A látogatók megismerhetik a Bátaszéki Tűzoltóság történetét bemutató kiállítást. Közelről is szemügyre vehetik a tűzoltóautókat és a speciális bevetési eszközöket, sőt olyan interaktív programok is várják az érdeklődőket, mint a füst sátor, a VR szemüveges élmény, a tálca tűzoltásának bemutatója, vagy akár egy próbariasztás is. A program ingyenesen látogatható, még egyszer tehát mindez június 20-án, szombaton este 6 és éjfél között a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió! Antrit!

0: számok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy nagyszerű programmal érkezem. Június 29-e és július 5-e között ismét megrendezik Pakson a Gastro Blues Fesztivált, amely a zene és a gasztronómia találkozásának egyik legismertebb hazai eseménye. A többnapos programsorozat során blues, jazz és rock koncertek, kulturális programok, valamint gasztronómiai események várják az érdeklődőket. A fesztivál különlegessége, hogy a zenei élmények mellett a közösségi programokra és az ízek világára is nagy hangsúlyt fektet. A látogatók főzőversenyeken, kóstolókon és szabadtéri rendezvényeken is részt vehetnek. A programok több helyszínen zajlanak, a meghittebb hangulatú koncertektől a nagyobb színpadi produkciókig. A rendezvény évről évre számos hazai és nemzetközi előadót vonultat fel, így a műfaj kedvelői változatos zenei kínálatra számíthatnak. A programhoz még előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magán vérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hogyha egy kis lendületre van szükség a hétvég előtt, akkor ez a dal garantáltan megteszi a hatását. Az elmúlt évek egyik legnagyobb buli himnusza következik, amelyet valószínűleg Önök is kívülről ismernek. Hang előtt fejebb, már is érkezik az LMFAO, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 18 óra, úgyhogy ideje elköszönöm önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Adri nélkül forognak tovább a dalok. Péntek van, úgyhogy én együtt a kellemes hétvégét, szép estét, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
4: Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségbe nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissaneve.
3: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5+1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! +36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autód hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 4588 770.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát, írta Takács Péter. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tantárból 266 helyszínen, 4596 tantári bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt több mint 320 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervezés. A középiskolákban és a kormányhivatalokban közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az UH honlapján, írták a közleményben. Nem ismerte el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozó hely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértet szakszerű ellátását. hatását. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
1: Rádió Antrit.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Pali! Hozd már a földnedves beton!
2: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
1: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
2: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
1: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
2: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
3: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
4: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szekszárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Kurotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszer kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében. A megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntete miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a rendőrség kapui is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési programot jelent. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott rendelkezéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a beteg biztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő csütörtökön. A kormány szóvivő elmondta, Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette a tartozást. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai rendőrség igazgatási központ kapui. A rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a rendőrpalotát és betekintést nyerhetnek a tevékenység irányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épület bejárás során különleges, érdekes információ is megosztanak az épületről. Közönség találkozó lesz Széchenyi András Szecsóval, aki saját történetein és élményein keresztül mesél a rendőrség mindennapjairól, a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok. Élettársa és 14. évét be nem töltött gyermeke sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt kezdeményezte a Békésvár megyei főügyészség egy 43 éves büntetett előéletű körösladányi férfi letartóztatását, aki szándékosan okozott életveszélyes sérüléssel járó balesetet. A gyulai járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, közölte a Békésvár megyei főügyészség. A férfi a 47-es főút egyik kanyarjában személygépkocsival szándékosan nem követte az útvonal vezetését, hanem letért az útról és a vízelvezető árokba hajtva, az árok szélének ütközött. Az autó ezt követően a vízelvezető árokban megpörrülve a sűrű aljnövényzetben állt meg, írták. A férfi szándékosan okozott balesetet azért, hogy magát, valamint a személygépkocsiban utasként tartózkodó családtagjait megölje.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezet. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekének érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungarometer ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpár hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát, írta Takács Péter. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tantárgyból 266 helyszínen, 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt több mint 320 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az UH honlapján, írták a közleményben. Nem ismerte el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátást. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.